0: is tartanak leendő ötödikeseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hullóházán, Borsod megyében. A katonák földi maradványaira a település temetőjének hátsó részében bukkantak rá. A feltárás során az egyik elesettet sikerült azonosítani is, Nagy Sándor honvédot, a 11-es zászlói katonáját. Az 5 ismeretlen katonát és az azonosított honvédot várhatóan 2027-ben temetik újra Hullóházán. Június 20-án rendezik meg az idei Múzeumok Éjszakája programsorozatot. Az ország legnagyobb kulturális eseményén több száz helyszínen várják koncertekkel, tárlatvezetésekkel és családi programokkal az érdeklődőket. A szervező közlése szerint a részletes program kínálat június 2-ától lesz elérhető a muzei.hu oldalon, ahol több eseményre előzetes regisztráció is szükséges lehet.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Pénteken ismét napos, száraz idő várható, átmenti gomoly felhő képződéssel. A legmelegebb órákban 25 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Katonazenekari fesztivált rendeznek június 4-én és 5-én Kaposváron a Kossuth téren. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitó koncert június 4-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Juhokat lopott egy férfi a Somogy megyei Kapolyban másfél éve, és emiatt most vádat emeltek ellene. A férfi 2024. novemberében elkérte a testvére lószállító utánfutóját, és azzal lopott el 14 juhot egy Kapoly melletti területről. Az állatok összértéke 840 ezer forint volt. A juhok közül egyet elajándékozott, egyet pedig levágott a férfi, így a rendőrök végül 13 állatot tudtak visszaadni a gazdájának. A férfi felfüggesztett börtönt kaphat a tettéért. Megerősített kapacitásokkal készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A vasúttársaság több ülőhelyet, hosszabb szerelvényeket és tartalékjárműveket állít forgalomba a várhatóan erős utasforgalom miatt. A megyeszékhelyek és a népszerű turisztikai célpontok felé az Intercity vonatokon mintegy 10%-kal több férőhely lesz, a Velencei tóhoz és a Mátrába pedig több motorvonat közlekedik majd. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, például a MÁV Plus alkalmazásban. Úton átkelő teknősök védelmére hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szakemberek szerint a májustól júliusig tartó tojásrakási időszakban a teknősök akár több száz méterre is eltávolodhatnak a vizektől, így gyakran kerülnek közutakra is. A természetvédők arra kérik a közlekedőket, hogy ilyenkor fokozottan figyeljenek, és ha biztonságos, segítsék át az állatokat az úttesten abba az irányba, amerre haladnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Pénteken ismét napos, száraz idő várható, átmeneti gomoly felhő képződéssel. A legmelegebb órákban 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

képként. Fák leple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, meg még élek azzal,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A rendőrök és családtagjaik lefejezésével, megölésével fenyegetőzött egy férfi Kaposváron. Az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben egy hagyatéki ügy kivizsgálását kérte, és fenyegető tartalmú kijelentéseket tett. A rendőrök a készeléti rendőrséggel együtt még aznap elfogták, a lakásán pedig a táskájában több kést is találtak. A férfit emberölés előkészületének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Teherautósokat ellenőriztek a rendőrök kedden az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az egyenruhások elsősorban a kamionosok előzési tilalmát és a megfelelő követési távolság betartását ellenőrizték. Az akció során 15 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A hatóság emlékeztetett, hogy reggel 6 és este 10 óra között tilos előzni teherautókkal és kamionokkal az autópályákon, autóutakon. Bécsben látogatott csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök és az új kormány több tagja. Magyar Péterre Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatójukon azt mondta, a két ország együttműködésében békésebb, egymást támogató korszak kezdődhet. Magyar Péter felidézte, hogy jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, és meghívta az osztrák kormányt egy közös kormányülésre. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezést kivizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Konzerves csemege kukoricákat vizsgált a Nébik, és a razzia jó eredményekkel zárult. A szakemberek 26 magyar gyártású terméket ellenőriztek, és élelmiszerbiztonsági hibát egyiknél sem találtak. Vizsgálták többek között a növényvédőszer maradékot, a nehéz fém és GMO tartalmat is, és minden eredmény megfelelő volt. 10 terméknél ugyanakkor minőségi vagy jelölési hiányosságokat tártak fel, például hibás tápérték jelölés.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Pénteken ismét napos, száraz idő várható, átmeneti gomoly felhő képződéssel. A legmelegebb órákban 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Annen Barbizból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb, de megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé, megcsukolak, te leszel a csók király.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 6 hetes mozgásprogram indul a 60 év feletti kaposmáriak számára a Polgárok házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktatókórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. Ismét megnyílik a Kaposvár hivatásos tűzoltó parancsnokság kapuja gyermeknap alkalmából, május 31-én vasárnap. A nyitott szertárkapuk elnevezési program keretében délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. A látogatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapjaiba, lesznek játékos programok, filmvetítés és próbariasztások is. A gyerekek több eszközt is kipróbálhatnak majd. Csapatzászlót kaptak a gépész kadétjai szerdán a Magyar Honvédség napján. Az elismerést a Magyar Honvédség adományozta az intézményben folyó kadétképzés magas színvonaláért. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően szalagot kötöttek a csapatzászlóra, valamint ünnepi szövegeket vertek a zászlórútba. Az iskola igazgatója, Takács Szilvia azt mondta, a csapatzászló a közösséget, a fegyelmet és az összetartozást jelképezi az intézmény számára. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a kormánypárt két országgyűlési képviselője. A javaslat szerint legfeljebb 8 évig lehetne betölteni a miniszterelnöki tisztséget. Az előterjesztés emellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzetközi vagyonná minősíteni, illetve a javaslat lépéseket tesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé is. Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a pécsi törvényszék annak a 17 éves lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy Szent Lőrinci társasház 4. emeleti lakásából és később meghalt. A nyomozás adatai szerint a pár több napon át kábítószert és nyugtatót fogyasztott, majd tulakodás alakult ki köztük. A lánya bántalmazás elől az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant. A férfi letartóztatását egy hónapra rendelték el. Vádat emeltek egy kecskeméti bolti alkalmazott ellen, aki a gyanú szerint több mint 1,8 millió forinttal károsította meg a munkáltatóját palack visszaváltással. A férfi a már visszaváltott üvegeket és palackokat újra az automatába helyezte, majd az összegeket saját bankszámlájára utalta, vagy vásárlási utalványként felhasználta. A férfi fél év alatt több mint 400 alkalommal élt a módszerrel. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a férfi ellen. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hullóházán, Borsod megyében. A katonák földi maradványaira a település temetőjének hátsó részében bukkantak rá. A feltárás során az egyik elesettet sikerült azonosítani is, Nagy Sándor honvédot, a 11-es zászlói katonáját. Az 5 ismeretlen katonát és az azonosított honvédot várhatóan 2027-ben temetik újra Hullóházán.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma ismét napos, száraz idő várható, átmeneti gomoly felhő képződéssel. Kora reggel 13-15 fokot mérhetünk, nappal pedig 25 fok lesz a csúcsérték. Hétvégén tovább folytatódik a felmelegedés, és vasárnap már 28 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Ári Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek

0: most! Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Egésznapos gyermeknapi programokkal várják a családokat május 31-én, azaz jövő héten vasárnap a Vasari Parkban. A rendezvény délelőtt 10 órától este 6 óráig tart majd, és ingyenes játékkal, kreatív foglalkozásokkal, színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A gyerekeket többek között népi ügyességi játékok, hordóvonat, játszóház és táncház várja. A színpadon báb színház, Disney dalok, középkori bemutató és koncert is lesz. Összefogással újult meg a Gyöngyfa Napközi Otthon közösségi kertje. Az elmúlt hetekben önkéntesek és támogatók segítségével tették rendbe az otthon udvarát, amit egy zenés programmal ünnepeltek meg szerda délután. Az intézmény vezetője, Sándor Ildikó azt mondta, hagyományt szeretnének teremteni a nyitott kert napjából, amely minden évben az összefogásról és a közösség erejéről szólna. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte az otthon tagjait. Vádat emeltek egy fiatalkorú fiú ellen, aki tavaly februárban Kaposváron megerőszakolt egy lányt, kihasználva, hogy annyira ittas, hogy nem tud védekezni. A fiú egy nagyobb társasággal szórakozott együtt. Ennek a társaságnak volt a tagja a későbbi áldozata is, aki annyit ivott, hogy szinte nem tudott magáról. A fiú ezt kihasználva egy nyilvános vécében erőszakolta meg a lányt. Tettéért a javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú fiút most fiatalkorúak börtönébe zárhatják. Megerősített kapacitásokkal készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A vasúttársaság több ülőhelyet, hosszabb szerelvényeket és tartalékjárműveket állít forgalomba a várhatóan erős utasforgalom miatt. A megyeszékhelyek és a népszerű turisztikai célpontok felé az Intercity vonatokon mintegy 10%-kal több férőhely lesz, a Verencei tóhoz és a Mátrába pedig több motorvonat közlekedik majd. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket, például a MÁV Plus alkalmazásban. Június 20-án rendezik meg az idei Múzeumok Éjszakája programsorozatot. Az ország legnagyobb kulturális eseményén több száz helyszínen várják koncertekkel, tárlatvezetésekkel és családi programokkal az érdeklődőket. A szervező közlése szerint a részletes program kínálat június 2-ától lesz elérhető a muzei.hu oldalon, ahol több eseményre előzetes regisztráció is szükséges lehet. Úton átkelő teknősök védelmére hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szakemberek szerint a májustól júliusig tartó tojásrakási időszakban a teknősök akár több száz méterre is eltávolodhatnak a vizektől, így gyakran kerülnek közutakra is. A természetvédők arra kérik a közlekedőket, hogy ilyenkor fokozottan figyeljenek, és a biztonságos segítsék át az állatokat az úttesten abba az irányba, amerre haladnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma ismét napos, száraz idő várható, átmeneti gomoly felhő képződéssel. Kora reggel 13-15 fokot mérhetünk, nappal pedig 25 fok lesz a csúcsérték. Hétvégén tovább folytatódik a felmelegedés, és vasárnap már 28 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Róth Balázsi Hunor.
3: Gyönyörű szép reggelt kívánok, Kaposvár! Május 22-ére ébredtünk, péntek van, és ez már a hét utolsó munkanapja. Bizonyám, drága rádióhallgatók, és ráadásul egy hosszú hétvége áll előttünk. A pünkösdi hétvége ugyanis egy szombatot, egy vasárnapot és még egy hétfőt is tartogat számunkra, úgyhogy egy nagy levegővételt kívánok mindenkinek, erőt, kitartást, és utána jöhet 3 pihenő nap. Na de azért tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy amíg a pihenő időszak érkezik, addig is érezzük jó magunkat, akár munkával, akár valamilyen más elfoglaltsággal töltjük a péntek délelőttöt, péntek reggelt. A mikrofonnál Róth Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat, hamarosan köszöntjük az ünnepelteket. Hozunk lapszemlét, és megnézzük, hogy melyek a legfontosabb történések a város életében, meg kalendáriumot is az első órában. Tartsatok velünk! Nem sokára Demi Lovato újdonsága érkezik, a Low Rise Jeans, előtte pedig az órát Zara Larson nyitja, és a Can't Tame Her. Don't even...

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 22-ét írunk, és a mai napon ünneplik névnapjukat a Riták és a Júliák. A Rita a Margaréta olasz becézőjéből származik, és ez a név barátságos, közvetlen, őszinte személyiség kialakítását segíti. Tulajdonképpen jó természetű, bár őszintesége néha bántóan nyers és olykor szarkasztikus. Szeret beszélgetni, így könnyű számára az ismerkedés. Szorult helyzetben lévők sokszor keresik társaságát. Az ötletek embere, nagyon jó elképzelései vannak, de a tettek mezején bátorításra szorul. Vannak művészi hajlamai, ezek megmutatkozhatnak éneklésben, varrásban vagy belső építészeti munkában. A Julia latin eredetű név, jelentése Julius nemzetséghez tartozó. A Julia név gyakorlatias, hatékony cselekvő személyiséget segít kialakítani viselőjének, aki szívesen vesz részt az üzleti életben. Képes arra, hogy pontosan felmérje, hogy egy adott láncszem milyen helyet foglal el a nagy egészben. Jó ítélő képességgel bír a mechanikus működésű dolgokkal kapcsolatban, képes akár nagy felelősséget is elvinni a vállán, de túlságos komolyságától, ami már-már komorságnak mondható, a környezete gyakran szenved. Kedves Riták és Júliák, boldog névnapot kívánunk nektek, élvezzétek ki a mai péntek minden percét. Nektek szól a következő dal Miles Smith-től, a Nice to Meet You.
0: Ez volt a Kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Aktualitás, helyi infók és legfontosabb történések egy helyen a kaposvármos.hu-n. Testvér oldalunkon a Földalon arról számolnak be, hogy csapatzászlót kaptak az 5-ös Loránd műszaki technikum kadétjai. Megnyílt a Gyöngykert, közösségi térré vált a Gyöngyfa napközi otthon udvara. Taroltak a kaposvári ritmikus gimnasztikázók a régiós bajnokságon. Újból érkezik a Katona Zenekari Fesztivál Kaposvár főterére. Ugyanakkor írnak arról is, hogy újabb városrész rehabilitáció indul Kaposváron, megújul a Honvéd utcai tömbbelső. A rendőrség felkészült a 2016-os évi nyári szezonra. Változik a kompmenetrend a Balatonon. A pénzügyőrök több mint 400 hamisított terméket foglaltak le. Átmeneti forgalomkorlátozások a Zselici erdőben útfelújítás miatt. Idén is megnyílnak a tűzoltó laktanyák. Dohánylavina, hogy mit akar a cím, kattintani érdemes érte a kaposvármos.hu-n, ahol arról is olvashattok, hogy megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Úgyhogy kedves hallgatók, ajánljuk testvéroldalunkat a www.kaposvármos.hu-t, hogy ne maradjatok le semmiről.
0: Ez volt a Lapszemle.
2: 91.2 Rádió most!

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cseramik Krisztiántól hallják. Nyílt napot tartanak az MCC Kaposvári központjában, ahol a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjáról lehet megtudni érdekességeket. A hét folyamán általános iskolás 4. osztályos diákokat várnak, akik többek között vegyészeti kísérleteken, csillagászati bemutatókon és önismereti, közösségépítő foglalkozásokon vehetnek részt. Pénteken 16 és 18 óra között hősképzéssel egybekötött nyílt napot is tartanak leendő ötödikeseknek és szüleiknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, részleteket az MCC Kaposvár Facebook oldalán találnak. Juhokat lopott egy férfi a Somogy megyei Kapolyban másfél éve, és emiatt most vádat emeltek ellene. A férfi 2024. novemberében elkérte a testvére lószállító utánfutóját, és azzal lopott el 14 juhot egy Kapoly melletti területről. Az állatok összértéke 840 ezer forint volt. A juhok közül egyet elajándékozott, egyet pedig levágott a férfi, így a rendőrök végül 13 állatot tudtak visszaadni a gazdájának. A férfi felfüggesztett börtönt kaphat a tettéért. Emberölés gyanúja miatt letartóztatta a pécsi törvényszék annak a 17 éves lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy Szent Lőrinci társasház 4. emeleti lakásából és később meghalt. A nyomozás adatai szerint a pár több napon át kábítószert és nyugtatót fogyasztott, majd tulakodás alakult ki köztük. A lánya bántalmazás elől az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant. A férfi letartóztatását egy hónapra rendelték el. Vádat emeltek egy kecskeméti bolti alkalmazott ellen, aki a gyanú szerint több mint 1,8 millió forinttal károsította meg a munkáltatóját palack visszaváltással. A férfi a már visszaváltott üvegeket és palackokat újra az automatába helyezte, majd az összegeket saját bankszámlájára utalta, vagy vásárlási utalványként felhasználta. A férfi fél év alatt több mint 400 alkalommal élt a módszerrel. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a férfi ellen.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma ismét napos, száraz idő várható, átmeneti gomoly felhő képződéssel. Kora reggel 13-15 fokot mérhetünk, nappal pedig 25 fok lesz a csúcsérték. Hétvégén tovább folytatódik a felmelegedés, és vasárnap már 28 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Volt Pitbull és Christina Aguilera közös dala, a Feel This Moment a 91.2 Rádió Moston 2013-ból. Imár 7 perccel járunk fél hét után, kedves hallgatók, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 22-én egyre beljebb vagyunk a reggelben, már ami a hangulatot illeti, hiszen 100 fokon égünk itt a Rádió Moston. Megy a pörgés, jönnek a legjobb dalok, és várom az üzeneteiteket is. 0670 32 32 355, akár közlekedéssel kapcsolatosan, akár egyéb témát illetően szeretnétek megosztani velünk gondolataitokat, tegyétek meg nyugodtan. Hamarosan hozom a kalendáriumot, de előtte még Alok és James Arthur is benéz hozzánk. Itt lesz velünk Fleetwood Mac és az Everywhere, most pedig DJ-tól szól az End of Beginning.

0: Ellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 22-e, Szent Rita ünnepe, immár 569 éve a kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az anyák és meddők védőszentje. Különösen nagy népszerűségnek örvend ez a nap Itáliában, Olaszországban. 41 éve a Videoton ezen a napon győzte le a Real Madrid csapatát. 571 éve Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja. 159 évvel ezelőtt, 1867. május 22-én Kossuth Lajos megírta híres Kasszandra levelét, amelyben a kiegyezés ellen tiltakozott. 104 évvel ezelőtt ezen a napon énekelték el először a székely himnuszt. 76 éve megnyílt a budapesti Vidán Park. 56 éve született Naomi Campbell, topmodell. 49 éve, 94 év működés után utolsó teljes hosszúságú útjára indult az Orient Express. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 39. születésnapját Novák Djokovic, 12-szeres Grand Slam bajnok teniszező.
0: Ez volt a kalendárium.

Le Farvent és Justin Jezzót hallgattuk a Rádió Moston, nem sokára hetet üt az óra, ismét jön hírekkel Cserhalmi Krisztián Kaposvár rádiójában, utána pedig kezdjük a napra készt a 91.2-s frekvencián, most pedig Leona Lewis jön az óra végén és a Better in Time.

0: Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7 499 000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Hírek.

0: most! Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 6 hetes mozgásprogram indul a 60 év feletti kaposváriak számára a Polgárok Házában. Az ingyenes foglalkozásokat a Kaposi Mór Oktatókórház szakemberei tartják keddenként és csütörtökönként. A részvétel regisztrációhoz és állapotfelméréshez kötött. Jelentkezni a házi orvosoknál lehet a mozgás receptre program keretében. Ismét megnyílik a kaposvári hivatásos tűzoltó parancsnokság kapuja gyermeknap alkalmából, május 31-én vasárnap. A nyitott szertárkapuk elnevezésű program keretében délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. A látogatók betekinthetnek a tűzoltók mindennapjaiba, lesznek játékos programok, filmvetítés és próbariasztások is. A gyerekek több eszközt is kipróbálhatnak majd. Összefogással újult meg a Gyöngyfa Napközi Otthon közösségi kertje. Az elmúlt hetekben önkéntesek és támogatók segítségével tették rendbe az otthon udvarát, amit egy zenés programmal ünnepeltek meg szerda délután. Az intézmény vezetője, Sándor Ildikó azt mondta, hagyományt szeretnének teremteni a nyitott kert napjából, amely minden évben az összefogásról és a közösség erejéről szólna. A rendezvényen Szita Károly polgármester is köszöntötte az otthon tagjait. Csapatzászlót kaptak a gépész kadétjai szerdán a Magyar Honvédség napján. Az elismerést a Magyar Honvédség adományozta az intézményben folyó kadétképzés magas színvonaláért. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően szalagot kötöttek a csapatzászlóra, valamint ünnepi szövegeket vertek a zászlórútba. Az iskola igazgatója, Takács Szilvia azt mondta, a csapatzászló a közösséget, a fegyelmet és az összetartozást jelképezi az intézmény számára. Bécsbe látogatott csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök és az új kormány több tagja. Magyar Péterre Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatójukon azt mondta, a két ország együttműködésében békésebb, egymást támogató korszak kezdődhet. Magyar Péter felidézte, hogy jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, és meghívta az osztrák kormányt egy közös kormányülésre. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezést kivizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a kormánypárt két országgyűlési képviselője. A javaslat szerint legfeljebb 8 évig lehetne betölteni a miniszterelnöki tisztséget. Az előterjesztés emellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzetközi vagyonnál minősíteni, illetve a javaslat lépéseket tesz a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése felé is.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma ismét napos, száraz idő várható, átmeneti gomoly felhő képződéssel. Kora reggel 13-15 fokot mérhetünk, nappal pedig 25 fok lesz a csúcsérték. Hétvégén tovább folytatódik a felmelegedés, és vasárnap már 28 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Nagyon szép reggelt kívánok Kaposvár és környékek, köszöntjük a Kaposvárra érkező, de nem Kaposváron élőket is. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, ez pedig a Napra Kész, a Rádió Most napindító műsora a héten utoljára. Bizony, itt a hétvége a nyakunkban. Na de egyelőre koncentráljunk erre a kettő előttünk álló órára. Érkezik ugyanis Smar Rafi, akit hívok telefonon nem sokára, azért, hogy megtudjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban, hogyan tervezzünk a hosszú hétvégére. Közlekedési infókat is hozok az Euró 6 óra taxi jóvoltából, majd 7:30 után, és kofavizittel is érkezem. Aztán 8 órát követően jön hozzánk Szita Károly, Kaposvár polgármestere, akitől ezúttal is a város életét érintő aktualitásokról Széki Éva kolléganőm kérdez, na meg értelemszerűen hozom a legjobb zenéket is, és várom üzeneteiteket 0670-32-32-355. Hamarosan a halott pénz érkezik és a gyerekek, előtte pedig az órát és a napra készt Lady Gaga nyitja varázslatosan az Abracadabra. Hey!

0: Időjárás jelentés.
1: Már a hétvégének is örülni szoktunk, nemhogy a hosszú hétvégének, amikor három szabad nap vár ránk, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen időjárásunk lesz ebben a három napban. Éppen ezért itt is van már velünk a vonalban a Rádió Most és a Kaposvár Mostpontú időjósa, Smar Rafael. Szia Rafi, jó reggelt!
2: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Nyárias időre számíthatunk, a tegnapi szelecskétől nem kell már tartani, most nyugodt, kora nyárias idő, sőt a jövő hét elején már nyárias időben lesz részünk. Reggelente 12-15 fokig hűl le a levegő, napközben viszont egyre inkább elérjük a 30 fokot, ez a pünkös hétfőn eléggé esélyes egyébként, és utána is azért elég rendesen nyárias lesz az idő. Esetleg valahol előfordulhat egy-egy zápor, de én azt mondom, inkább attól sem kell már tartani, ugyanis Európa nagy részét tartós anticiklon borítja. Igazából nem csak nálunk, hanem szinte mindenhol Európa közepén nyárias idő lesz. Talán a jövő hét közepén lehet hidegfront, de az egyelőre még messze van, és úgy tűnik, hogy nagyon nagy változást az sem fog hozni.
1: Ennek felettébb örülünk, köszönjük szépen az infokat, úgyhogy kedves hallgatók, lehet a rövidújú pólókat, rövidnadrágokat előkészíteni, élvezni a napsütést és a szabadságot a következő három napban.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16 millió 390 ezer forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
6: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marász Plusznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradicsom és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcsereped egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
7: Füredi út és Raktár utca sarkán.
6: Várnak a palánták.
5: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
8: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Fitnesspark épül a Dózsa edzőcsarnok helyén. Újabb siker a KVK-nál. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a rövid hírekkel, 7:30 van. Kaposvár első fitnessparkja épül fel a Dózsa edzőcsarnok helyén, jelentette be a közösségi oldalán Szita Károly. Kaposvár polgármestere beszámolt arról, hogy hamarosan kiírják a pályázatot, és a tervek szerint őszre már a kivitelezőt is kiválasztják. A környék megújítására közel 500 millió forintot szánnak, ebből megépül a fitnesspark, új parkolókat alakítanak ki, és megújítják a játszóteret is. A bejegyzésben a településvezető közölte, a környék vízelvezetéséről is gondoskodnak, olyan burkolatokkal látják el a területet, amik áteresztik a csapadékot. Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárságának munkáját, közölte Lannert Judit tárcavezető csütörtökön a Facebook oldalán. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a bejegyzésben azt írta, olyan szakember csatlakozik a tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén. Megjegyezte, Naderi Zsuzsanna három felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is érti azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatalok és a családok szembesülnek az életpályatervezés és a munkavilágába való belépés során. Híreink végén pedig sport. Újabb győzelmet aratott, ezzel kivívta, hogy jövőre is az élvonalban maradjon a kaposvári VK. A pólósok házigazdaként 16-14 arányban bizonyultak jobbnak a Szentes ellen. A férfi vízilabda OB egy alsóházának csütörtöki mérkőzésén Berta József 5 góllal járult hozzá a hazai sikerhez. Bár az idei szezonban még 2 mérkőzés vár a pólósokra, a KVK a csütörtöki győzelemmel már bebiztosította a bennmaradást az élvonalban.
10: Időjárás jelentés.
9: Ma sok napsütésre számíthatunk, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg időnként, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délelőtt 20, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, napos idő vár ránk, fokozatosan emelkedő nappali maximumokkal. A hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok is lehet.
10: Időjárás jelentést hallottak.
11: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
12: Már a 7:30 is elmúlt, szép reggelt mindenkinek, és köszönjük Bán Évának a híreket, várjuk majd 8 órakor is. Nem sokára közlekedési infókkal térek vissza a kedves hallgatók Kaposvár útjairól, de most Purple Disco Machine-t és Auschwitzt hallgatjuk, ez a Beat of Your Heart.
13: There's a

0: közlekedési információk.
1: Éppen most tettem le a telefont, beszéltem az Euró 6 szóra taxi munkatársával, Lacival, aki tájékoztatott bennünket arról, hogy a pénteken megszokott sűrű forgalommal találkozhatunk, hogyha autóba ülünk. Toponár, Füred, Taszár, Újlak és Szigetvár felül is egyaránt sokan jönnek a város felé, kifele is nagy a forgalom, de befelé inkább. A felüljárók tele vannak, legyen szó a Csík-Ferenc sétány végén található felüljáróról, vagy a 67-es úti felüljáróról Szigetvár felül. A Hásva utcát értelemszerűen vagy kerüljük el, vagy legyen végtelen türelmünk. Onnan, amíg kifordulunk, főként balra a főutcára, hát az egy igazán érdekes helyzet, még délután is, nemhogy így a reggeli nagy forgalomban. Sokan vannak a négy sávoson is, a Petőfi utca és a 48-as ifjúság útja találkozásánál az Aldi előtt nem működik a jelzőlámpa, ott figyeljünk oda a gyalogosokra, de egyébként azt mondta Laci, hogy ahhoz képest, hogy nagy a forgalom, nagyon jól közlekedhető a város, és mindenhol minden rendben van. A sulik környékén sokan vannak, akár csak a piacon, ott nincs parkoló a környező utcákban, a parkolóházban viszont van, eper szezon van, mindenki vásárolja az epret, és ebből fakadóan nehéz ott megállni. Egyébként baleset nem volt, kellemes 16 Celsius fokot mondott Laci, és megjelentek a biciklisek, rolleresek, rájuk külön figyeljünk, vigyázzon mindenki magára.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

Ez volt a Milk and Sugar dala, Led Sunshine In, még 2003-ból a Rádió Moston. 3.48 után járunk, és a kaposvármos.hu írta, hogy változik a kompmenetrend a Balatonon május 22-től, azaz a mai naptól, és ez már a hétvégére is érvényes, miszerint a Szántótrévből 7 órától 22 óráig, a Tihanyrévből pedig 7.15-től 22.15-ig közlekednek majd fél óránként a kompok, és a kompok egész évben üzemelnek. Ugyanakkor én arra hívom fel a figyelmet, hogy ha valaki el szeretne érni egy bizonyos időpontban induló kompot, nem kell borzasztóan sietnie, hogyha nagy a forgalom a kikötőben, akkor a kompok nem az óra szerint indulnak, hanem sokkal gyakrabban, ahogy megtelik, azonnal indul is. Ezt pedig azért tartottam fontosnak kihangsúlyozni, hogy senki ne siessen azért, hogy elérje az általa kinézett kompot, nem baj, hogyha késik picit, nem fél óránként fognak indulni a járatok, sokkal gyakrabban annál. Már, ha nagy a forgalom. A Rádió Moston pedig nagy a forgalom, egyik dal követi a másikat, hamarosan a Katrin and the Waves és a Walking on Sunshine jön, előtte pedig Lil Nas X-től szól a Star Walking.

0: A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Hoztam nektek néhány árat a kaposvári nagypiacról, aki éppen arra felé tart, vagy arra indulna, neki mondom, hogy az új burgonya kilója 650 forintba kerül, új sárgarépát pedig 500 forinttól talál, szintén kilós árról van szó. A petrezselyem csomagja 350 forint, a főzőtök kilója 550, a saláta uborkái 650, a gála almái pedig 899 forint. De van már őszi barack is, kicsit borsosabb, 2800 forintos áron, banán kilója 899 forint, a kivié 2500, és nézzük a húsokat, sertés császárvég 1299 forint, sertés papszelet 2399, csont nélküli első csülök 1999 forint, de van bőrös császárszél, sertés mese szép húsos csont, csirkeegész comb, csirkefelső comb, alsó comb, csirkemáj, farrész, de van eper is, aminek már 2000 forint kilója, uborka 990 forintos kilósáron, és végül, de nem utolsó sorban megjelent a cseresznye, aminek kilója 3500 forint. Emellett pedig felhívom rá figyelmeteket, drága hallgatók, hogy a jövő hét végén, május 30-án gyereknappal készül a kaposvári nagypiac, nagyon-nagyon sok program, minden jó, mi szemszájnak ingere, lépjetek fel a Facebook oldalukra és nézzétek meg pontosan.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda.
5: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
6: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
7: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
10: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Először tartott állománygyűlést a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Minden eddiginél többen neveztek a Somogyi borversenyre. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Az önkormányzatok autonómiájának visszaállítása, működő közigazgatás és a valódi vidékfejlesztés. Ezeket nevezte meg elsődleges feladatokként Somogy 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium első állománygyűlésén. Lőrinc Viktória a közösségi oldalán azt írta, a feladatok teljesítésében mindenki szaktudására szükség van,

0: munkatársaitól pedig kiszámítható, stabil és szakmai alapokon nyugvó munkát kér. A politikus hozzátette, emberséges és működő Magyarország nem létezik emberséges és működő vidék, közigazgatás és önkormányzatiság nélkül. Minden eddiginél több nevezés érkezett az idei Somogyi borversenyre, számolt be róla Bíró Norbert, a Somogyvár megyei önkormányzat elnöke a közösségi oldalán csütörtökön. A somogyi borászok és hobbi borászok 16. alkalommal megrendezett nyílt borversenyén Szőlősgyörökön csaknem 160 tétel vesz részt, nevezni fehér, rozé és vörös borokkal lehetett. A posztban Bíró Norbert megjegyezte, hogy az érdeklődők nagy száma azt mutatja, hogy él és virágzik a somogyi szőlő- és borkultúra. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését június 12-én tartják Szőlősgyörökön. Taggyűlésre hívja a csapat szurkolóit a kaposvári Rákóczi baráti köre. Az egyesület a Facebookon jelezte, hogy vasárnap a Dombóvár elleni meccset megelőzően tartanak megbeszélést 15 óra 30 perctől. A taggyűlést a Rákóczi stadion média termében rendezik, és a meglévő, illetve a leendő tagok mellett minden érdeklődőt és szurkolót várnak. Péntektől leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalára feltöltött videóban. Gajdos László a bejegyzésben azt írta, a csütörtöki bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyezett az osztrák üzem tulajdonosával. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon, valamint a lakosság egészségének a védelme. Két héten belül másodszor támadt emberre medve a Besztercenaszód megyei Bükkös településen. Csütörtök délután egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad, közölte az Észak-Erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége. Az áldozat a lábán és a két karján, a hasán, valamint a hátán szenvedett sérüléseket. A hegyvidéki településen két hete egy 53 éves nő holttestét találták meg, mellette egy tehén tetemével. A helyi állatorvos szerint mindkettőjükkel medve végzett. A megyei hatóságok a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását kérték a Romániában védett állat kilövéséhez.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg időnként, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délelőtt 20, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, napos idő vár ránk, fokozatosan emelkedő nappali maximumokkal. A hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok is lehet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Róth Balázsi Hunor.
2: Elmúlt 8, köszönjük a híreket Bán Évának, 8:30-kor is érkezik kolléganőm itt a 91.2-n, na de hamarosan érkezik Szita Káro is, városunk polgármestere lesz stúdiónk vendége, akivel Széki Éva beszélget a város közéletét érintő aktualitásokról, fontos, friss dolgokról. Érdemes lesz velünk maradni, hogy ti is képben legyetek. De előtte még Alex Warren és Jelly Roll jön az óra első dalával, a Bloodline-nal.
3: Take that

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, akivel a múlt héten már beszélgettünk arról, hogy megújul a Honvéd utcai tömbbelső, és ez a Sorsvár a nemzetőrsor belső részére is. Akkor még nem tudtunk erről több részletet, most megkérdezem polgármester urat, hogy milyen változások lesznek ott.
2: Jó napot kívánok! Az északnyugati városrész Kaposvár ma legsűrűbben lakott városrésze. Itt az építkezések a 60-as évek elején indultak meg, és ezek a Honvéd utcába kezdődtek, vagyis régi, viszont sűrű lakott városrészekről van szó, és ezért döntöttünk úgy, hogy ennek a tömnek, a Honvéd utcai nemzetőrsori tömnek a rehabilitációját, a szebbé tételét, kényelmesebbé tételét elkezdjük. Tudni kell azt is, hogy már számos beruházást végrehajtottunk ezen a területen, csak feleveleníteném, nem is voltak olyan régen, de általában amit már megszoktunk egy-két nap alatt, azt hamar elfelejtjük, hogy mikor is készült. Ezek közé tartozott a sávház melletti területnek az átalakítása, az egész épületet, magát a sávházat is. Korszerűsítettük, emlékezzenek csak vissza abba a tömbbe, volt egy kazánház, a kazánházból elkészítettük, megépítettük a családsegítő központot, a Honvéd utca nyugati oldalán kialakítottunk egy közösségi teret, a Petőfi könyvtárat felújítottuk, a Spár előtti területet megcsináltunk, három óvodát is átalakítottunk, és most ezt a munkát folytatni tudjuk, mégpedig azért, mert sikerült 5-6 hónappal ezelőtt egy szerződést kötnünk az akkori magyar kormánnyal, megelőlegezve által az Európai Uniós forrásokat, hogy ezt annak terhére ennek a beruházásnak, ezeknek a beruházásnak nekiállhatunk. Ez a városi szinten 15 milliárd forint, és ennek a részét képezi többek között az ön által is említett nemzetőrsornak a felújítása is. Amit talán kevesen tudnak, 2,6 hektárról beszélünk, amit átalakítunk, ez a nemzetőrsornak a tömbje. Az északi részén négyszintes házak vannak, ezek szintén a 60-as években kezdtek el épülni, és a 70-es években építették hozzá a magas házakat, a 10 emeletes házakat, 636 lakás van a területen, 30 garázs és 262 autónak való parkolós. Ebből is látszik, hogy a legnagyobb gondot a tömbnek a fizikális rendezetlensége okozza, de ugyanakkor a legnagyobb korlátot is ezt jelenti, mert nem véletlenül lakótelepi tömbökről beszélünk, épületekkel van körbezárva, de mégis a legnagyobb gondot az okozza, hogy jóval több a lakás, mindahány autónak tudunk ott lehetőséget biztosítani a megállásra. Bővíteni fogunk parkolókat, nagyon szép lesz az a terület. Átalakítjuk a lakótelepi tömbök közötti területeket, megoldjuk a csapadékvizelvezetést, új burkolatot kapnak, megújul a játszótér, vagyis szerintem a csodájára lehet majd járni ennek a lakótelepi tömbnek. 523 millió forintot fogunk most erre költeni. Két ütemben kívánjuk ezt a beruházást végrehajtani, 1,5 milliárd forint lenne az egész. A fele már valamivel kevesebb, mint a fele már megvan. Én nagyon remélem, hogy amikor ezzel elkészültünk, ezzel párhuzamosan el tudjuk már készíteni a második ütemet is, és azt a jelenlegi kormány, csak úgy, mint az első ütemet az előző, a második ütemet pedig a most jelenlegi kormány is támogatni fogja.
0: Még nincs vége. A most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
3: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: you and I. Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károlya a Kaposvár polgármesterével, akivel helyi ügyeink után most egy országos témáról beszélgetünk. Több sajtóban is megjelent a hír, miszerint átalakítás előtt áll a Megyeugó Városok Szövetsége, melynek elnöki tisztjét polgármester úr 2004 óta tölti be, és a mandátuma 2029-ig szól, de korábban is részt vett már a szövetség vezetésében társelnökként, majd ügyvezető alelnökként is. Ez egy nagyon heterogén testület, nagyon sokféle pártállás politikus, polgármester dolgozik benne. Milyen változások elé néznek most?
2: A testület heterogén a tekintetben, hogy 4 évente vagy most már 5 évente az önkormányzati választásokon cserélődnek a polgármesterek. Ki az akkori kormány, párti polgármester, ki az akkori ellenzéki polgármester, de ennek a szövetségnek az az igazi nagy ereje, hogy mindig egységesen tudott fellépni, és én ezt várom, ezt remélem, hogy az előttünk levő időben is, hát gondoljon csak bele, 25 nagyváros, 2 millió ember érdekét képvisel, a nemzeti össztermékeknek több mint a harmada ezekben a városokban keletkezik, már elkerülhetetlen gazdasági, társadalmi, oktatási, tudományos, kulturális, sport és kereskedelmi központ, vagyis nagy erőt képviselünk, és ezt az erőt, ezt mindig arra használtuk, hogy a lehető legjobb érdekérvényesítést tudjuk elérni az adott kormánynál. Ez eddig sikerült is, magam büszke is vagyok arra, engedje meg, hogy 2 dolgot hadd említsek meg. 1300 milliárd forint 2011 egyben akkor, amikor az azt megelőző kormány adósságba kergette az önkormányzatokat, ezt vállalta át tőlünk a kormány valamennyi önkormányzattól, vagy hadd említsem meg önnek a Modern Város programot, mi Kaposváron Német István programnak hívtuk és neveztük el, amely amögöttünk hagyott 100 év legjelentősebb fejlesztéseit tudhatja maga mögött, és ugyanez vonatkozott a 25 megyeugú városra szintén. És mindig akkor, amikor országgyűlési választások vannak, fontosnak tartjuk azt, hogy áttekintsük a megyeugú városoknak a struktúráját. Milyen felállásban, milyen vezetésben dolgozik. Talán 2 héttel ezelőtt volt egy közgyűlésünk, és akkor én azt javasoltam a polgármester kollégáimnak, na eljött az idő, keressük meg azt az új struktúrát, mindenképp újat javasoltam, mivel kormányváltás történt, amivel a leghatékonyabban fogjuk tudni képviselni mind a 25 városnak az érdekét, és azt javasoltam, hogy elnök-társelnöki rendszer mellett egy erős elnökség és egy bővebb elnökség álljon föl, mert így látom leghatékonyabbnak azt, hogy eredményeket tudjunk elérni. És azt is bejelentettem a kollégáimnak, hogy nézzék el nekem, a segítségemre bármikor számíthatnak, a 32 éves polgármesteri múltamra is, és a közel 20 esztendős megyeugó városokban szerzett tapasztalataimra is, de most már azért szívesen átadnám az elnöki pozíciót másnak. Erről fogunk majd dönteni valamikor június tájékán.
1: Hogy fogadták a hírt?
2: Nem találtam még önként jelentkezőt, remélem, hogy fogok találni majd, aki szívesen vállalja ezt a pozíciót.
1: Köszönjük a beszélgetést.
0: Ez volt a Most megkérdezzük. Legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
3: It's my life, wow, it's my life. Yeah, man!

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt, köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál újból Ród Balázsi Hunor. Köszönjük a beszélgetést így utólag is Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének és Széki Évának a most megkérdezzükben. 8:30-hez közelítünk, érkezik rendületlenül hírekkel Bán Éva, előtte pedig Calvin Harris-t és Rihanna-t hallgatjuk. Ez a This Is What You Came For. Bye.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen, igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500, várj, az...
1: Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
4: Ünnepelnek a somogyi építészek. Nem volt teli találatos a hatos lottón. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most rövid híreivel 8:30. Taggyűlést és kiállítás megnyitót tartott a Somogyi Építészek Kamarája. Az idén kerek évfordulót ünneplő szervezet a közösségi oldalán tett közzé beszámolót. Azt írták, a rendezvényen felidézték Somogy elmúlt 30 évének építészetét, amit a kiállításon mintegy 75 tabló segítségével jelenítenek meg. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, elnöki dicséretet kapott Kulcsár Barbara, rajta kívül elnöki oklevelet, valamint tiszteletbeli elnökségi tagcímet vehetett át Ripszám János építész. A taggyűlést szakmai továbbképzés követte, emellett átadták a Lamping József diplomadíjat, valamint a Somogyi Építészek Kamarájának 2026-os építészeti díját is. Teljes útzár nehezíti a közlekedést a Zselici erdőben, erre hívja fel az erdőjárók figyelmét a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság közleménye szerint a Hotel Kardosfa Zselic-Kisfalut szakaszon útfelújítás zajlik, emiatt reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet arra közlekedni. A közleményben hozzátették, hogy a munkálatok előrehaladásával változhat a forgalomkorlátozás helyszíne, erről a SEFAG folyamatos tájékoztatást ad a honlapján. A Zselici Csillagpark csillagvizsgálója, a Hotel Kardosfa és a Ropoi pihenőhely továbbra is a 67-es út felől közelíthetők meg. Nem volt teli találatos szelvény a csütörtöki hatos lottó sorsoláson. A 21. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 13, a 21, a 22, a 34, a 36 és a 39. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az öt találatos szelvények nyereménye egyenként 729.695 forint. A négyesek 9.670 forintot érnek, míg a három találatosokért 3.300 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a hatos lottón 125 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg időnként, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, napos idő vár ránk, fokozatosan emelkedő nappali maximumokkal. A hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok is lehet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Katy Perryvel beléptünk a napra kész utolsó fél órájába. A Part of Me-t hallgattuk a rádió moston, és hát kedves rádióhallgatók, én tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ilyen csodálatos időjárásunk van, és hogy itt a hosszú hétvége, mert nincs is annál kellemetlenebb, amikor jön a hosszú hétvége, az ember készül rá, már eltervezte, hogy kimegy pecázni, hogy megy a természetbe, megy túrázni, a barátokkal kerti partit szerveznek, vagy éppen kirándulni indulnának a családdal, és erre megérkezik a rossz idő, az eső, a szeles időjárás. Hát az igazán morálromboló tud lenni, de szerencsére ettől ezen a hosszú hétvégén nem kell tartani, és ma is csodálatos napunk van, május 22-én pénteken. Továbbra is várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670-32-32-355. A folytatásban jön Sean Kingston és a Fire Burning, előtte pedig Olivia Rodrigo és a Drop Dead Soul a rádió moston. I know.

0: ki a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Már a 3:49 is a múlté. Szép délelőttöt mindenkinek ezen a napsütéses pénteken, május 22-én. Ha már május 22-e, akkor nézzük, hogy miért is jelentős nap a mai Kaposvár életében. Például azért, mert ma 125 éve, életének 69. évében elhunyt dr. Vaszary János ügyvéd, a kaposvári Esterházy uradalom egykori jogi képviselője. Róla nevezték el a János, a mai Dózsa-György utcát, amelynek megnyitása az ő érdeme volt. Ugyanakkor ma 65 éve ezen a napon született Kaposváron Faragó Béla zeneszerző. 55 éve hagyta jóvá a Kaposvári Városi Tanács végrehajtó bizottsága a Békefüredi Kanizsai tömbelső részletes rendezési tervét, és ugyanezen a napon dél-dunántúli szolfés verseny kezdődött a Liszt Ferenc zeneiskolában. A negyedik osztályosok között Soltra Mónika nyert. Az összpontozás alapján Kaposvár lett az első, ide került a vándorserleg. 35 éve Posgai Imre, Király Zoltán és Ilkei Csaba mondott vitaindítót a Kaposvári Belvárosi Liberális Kör Lesz-e új kiegyezés című rendezvényén a Kilián György Városi Művelődési Központ színháztermében. 30 éve jött létre a kaposvári székhelyű Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány, a magyar ifjúság keresztény nevelését, magyarság tudatának erősítését és a rászorulók keresztényhez méltó gondozását célul kitűző nyílt alapítvány kuratóriumának elnöke Varga László plébános volt. És végül, de nem utolsó sorban, ma 20 éve sajtótájékoztató jelentették be a Béke utcai lakótelepen, hogy megalakult a Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete. A Vargáné Friss Judit elnökletével létrejött szervezetet július 19-én jegyezte be a bíróság. Ezek történtek tehát május 22-én Kaposváron. Drága hallgatók, ezzel pedig el is érkeztünk a napra kész végéhez. Hamarosan 9-et üt az óra, jön hírekkel Bán Éva, és jövök én is vissza hamarosan, de most a London Beat-tel folytatjuk, ez a You Bring On The Sun.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Májusban az Eperi a főszerep a Szlendi Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Szlendi Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
3: Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali gyógyfürdő Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Elismeréseket kaptak a kórház dolgozói, tovább járnak mától a kompok. 9 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Elismerte kiemelkedő munkát végző dolgozóit a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a szakdolgozók az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepségen vehettek át kitüntetéseket. Dr. Incefi István főigazgató és dr. Héra Eszter ápolási igazgató adták át a Kaposi Mór emléklapot, díjazták az év szakdolgozóit, az év tanulóját és főigazgatói dicséreteket is kiosztottak. Az idei esztendő kollektívájának járó oklevelet a sürgősségi betegellátó centrum munkatársai vehették át. A jövő hétvégén tartják a Somogy vármegyei vadásznapot. A rendezvénynek ezúttal Kaszó ad otthont. A május 30-ai esemény vadászkürtös üdvözléssel kezdődik, majd fogadalmat tesznek az ifjú vadászok. Lesz íjászat és csikós bemutató, de solymász és vadászkutya bemutatót is tartanak. Az ingyenes rendezvényen táncos és zenés produkciók, főzőverseny, kiállítás, kézműves foglalkozás és az elmaradhatatlan kisvasutazás is várja az érdeklődőket. Változik a komp menetrend a Balatonon. A Bahart tájékoztatása szerint mától késő estig közlekednek a járatok. Ez azt jelenti, hogy Szántódról reggel 7 és este 10 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4:08-tól 22 óra 15 percig lehet visszahajózni a déli partra. A kompok minden nap 30 percenként indulnak. Megszűnt a mezőgazdasági aszály, a vízhiány is jelentősen mérséklődött, de a felső egy

0: Méteres talajrétegből, főként az Alföldön még mindig sokfelé hiányzik 50-90 mm nedvesség a telítettséghez. Továbbra is nagy szükség lenne a mezőgazdaságban az esőre, írta a Hungarom egy csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Eszerint a talaj felső 30 cm-es rétege a Tiszántúl északi felének kivételével csaknem mindenhol telített állapotba került, fél méternél mélyebbre azonban csak délnyugaton és a felhőszakadások által érintett foltokban jutott a nedvességből. Ingyenes lesz a buszközlekedés Madridban egy hétig a júniusi pápa látogatás miatt, jelentette be a spanyol főváros polgármestere csütörtökön sajtótájékoztatón. Tájékoztatása szerint a június 6-tól 9-ig tartó apostoli látogatás idején 25%-kal növelik a járatok számát. A forgalom irányításában, a rendezvények biztosításában és a biztonság garantálásában 4000 városi rendőr vesz részt. A város 33 sportközpontjában pihenő és alvó helyeket biztosítanak a zarándokok számára. A mostani látogatás nem csak Madridot érinti, 14. Leo Barcelonába utazik tovább, majd a Kanári-szigeteken mutat be misét.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg időnként, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délelőtt 20, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, napos idő vár ránk, fokozatosan emelkedő nappali maximumokkal. A hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok is lehet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Robin Rezzel és lélekével rajtolt el egy újabb óra itt a Rádió Moston. Ez volt a Got to Get, 9 óra után járunk. És van nekünk egy kedves rádióhallgatónk, akit úgy hívnak, hogy Beril, és Gálosfáról, mikor elindulnak minden reggel az édesanyjával, mindig a Rádió Mostot hallgatják. És miközben a 67-esen közelednek Kaposvár felé, ha közlekedési info kerül a birtokukba, azt mindig Beril küldi el nekünk. Ő pedig ma ünnepli a 12 éves születésnapját, és megpróbáljuk őt felhívni telefonon, úgy tudjuk, hogy kedvel minket, szeret bennünket, és felköszöntjük őt.
1: Hello!
0: Halló, halló! Róth Balázsi Hunor vagyok a Rádió Mostból, és Berilt keresem.
1: Igen, én vagyok.
0: Szia, Beril! Köszöntelek! Úgy tudom, hogy te ma ünnepled a 12 éves születésnapodat, jól tudom?
1: Igen.
0: És úgy tudom, hogy szeretsz is bennünket hallgatni.
1: Igen.
0: Hát kérlek szépen, én azért hívtalak, hogy köszöntselek születésnapod alkalmából. Kívánjak nagyon-nagyon boldog születésnapot, és nagyon-nagyon hosszú boldog éveket neked. És ráadásul úgy informálódtam, hogy mi találkoztunk is a közelmúltban.
1: Igen.
0: Elmondod, hogy hol találkoztunk?
1: Elnézést, csak elérzékenyültem, Petörként.
0: De cuki vagy, Berili, nagyon örülök, hogy megismerettelek, és hogy beszélhettem veled. Hát kérlek szépen, én szinte minden szombaton kint vagyok Petörkén, holnap nem fogok tudni menni, mert elutazunk, viszont jövő szombaton megyek, és hogyha ott leszel, akkor majd megkereslek, jó?
1: Rendben.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy bennünket hallgatsz. Nagyon jó érzés számunkra is az, amikor ilyen fiatal lányok, fiúk, mint te a Rádió Mostot hallgatják. Úgyhogy mi nagyon hálásak vagyunk neked, és mindazoknak, akik 12 évesen szeretnek és hallgatnak bennünket. Úgyhogy kívánunk neked még egyszer boldog születésnapot.
1: Köszönöm.
0: Mit tervezel már a Beril? Mi lesz a szülinapi program?
1: Hát még nem tudom egyébként.
0: Hát akkor remélem, hogy azért jól kihasználjátok az időt. Nincs suli, csodálatos időjárás van, aztán valami jót találjatok ki. Szereted a jó zenéket?
1: Igen.
0: Ismered Nagy Boginak és Desnek a Jól leszek újra című dalát?
1: Igen, az a kedvenc zeném.
0: Hát akkor szerencséd van, mert születésnapodra pont ez érkezik, és csak neked szólít a rádió mostan.
1: Köszönöm.
0: Köszi szépen, hogy velünk vagy, szép napot, Isten éltessen, szia-szia.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Switch Disco-t és Ella Henderson-t hallgattuk a React szólt Kaposvár rádiójában. Szép napot mindenkinek, Rót Balázsi, Hunor in the House. Köszöntök minden kedves hallgatót, 2:30 után. És kaptunk egy üzenetet Józsitól. Szia Hunor, mi már nagyon várjuk a pünkösdi hosszú hétvégét. Ha az időjárás is úgy akarja, már pedig úgy akarja, akkor végre előkerül a bogrács a kertben, jönnek a gyerekek és az unokák is, úgyhogy nálunk igazi családi program lesz. A terv az, hogy minél kevesebbet nézzük az órát, és minél többet legyünk együtt. Egy kis grillezés, beszélgetés, talán még egy balatoni kiruccanás is belefér, ráadásul már nagyon régen láttam az unokákat, és ők most ezen a hétvégén nálunk lesznek végig. Józsi Kaposvárról. Nagyon szépen köszönöm, kedves Józsi, hogy írtál. Hát egy picit mondhatni meg is hatódtam, mert a szüleim helyébe képzeltelek, akik ugyanígy örülnének annak, hogyha az unokáik mennének hozzuk 2-3 napra, mi majd csak augusztusba látogatunk hozzuk legközelebb. Tehát kívánunk nektek egy csodálatos hétvégét, érezzétek jó magatokat, az időjárás adott, úgyhogy lehet a szabadban tölteni a kertben, kis bográcsozással, grillezéssel egybekötve. Köszönöm, hogy írtál, neked szól Knarz Barkley dala, a Crazy a rádió mostan.

0: közlekedési információk.
1: Bencétől kaptunk üzenetet Facebookon. Sziasztok! Kaposfő felől a 61-es elkerülőn a Vasúti hídon közutasok dolgoznak az úton, forgalomlassítás van. Köszönjük szépen, Bence! Úgy egy kedves hallgatók, hogyha valaki az elkerülőn haladna, számítson egy kis forgalomlassításra, hogyha még mindig érvényben van. Köszönöm, Bence, hogy írtál!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Időjárás jelentés.
1: Már a reggel és a kora délelőtt során többször hangot adtam annak, hogy nagyszerű időjárásunk lesz a hétvégén, de ha valaki mégis kételkedne szavaimban, neki mondom, hogy száraz, meleg levegő alakítja időjárásunkat. A mai napon is többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés, és többfelé 25 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. A következő napok időjárását egy anticiklon alakítja, a változást okozó frontok elkerülik hazánkat. A helyi hatásoknak köszönhetően nyugodt, többnyire napos, száraz idő várható, csak kis eséllyel fordulhat elő rövid zápor vagy zivatar, napról napra tovább emelkedik a hőmérséklet, és beköszönt a nyár. A nappali hőmérsékletek már 25 fok felett alakulnak, és az éjszakák is enyhék lesznek. Aztán a jövő hét első felében egészen keddig tovább fokozódik a meleg, a nappali hőmérsékletek már 30 fok közelében alakulnak, jövő kedden 31 Celsius fokra is számíthatunk. Aztán szerdán egy száraz hidegfront hatására már mérséklődhet a nappali felmelegedés, de megfagyni akkor sem fogunk.
0: Időjárás jelentést hallott. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: neked sztori. Jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Egy igazi túlélő lánycsapat volt itt velünk, a Destiny's Child, és ez volt a Survivor a rádió moston. 3:40 után járunk, és hát kedves hallgatók, elárulok nektek egy kulisszatitkot. A stúdióban mindvégig ma reggel nem voltam egyedül, mert itt volt velem az én nagylányom is. Helga, köszöntelek, Helga, a stúdióban.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért is vagy te itt velem?
1: Azért ma már nincsen suli.
0: Igen, tanítási szünet van a suliban, ráadásul most 4 napos, mert érkezik a pünkösdi hosszú hétvége. Na de Helga, milyen érzés így a szünet, hogy nincs suli?
1: Hát hiányoznak a osztálytársaim, mert nagyon szeretek például két jó barátommal mindig itt, meg olyan kedvesek hozzám, és mindig befogadnak a játékukba, mert máshogy nem tudok senkivel játszani.
0: Ó, kik ők?
1: Iza és Fanni.
0: Iza és Fanni, hát nagyon szeretjük mi is Izát és Fannit. Tanítónénik hiányoznak?
1: Igen, nagyon hiányozik Kirilla néni is, meg Mónika néni is, és Barbara néni is.
0: Hát jó van, Helga, örülök, ha hiányoznak a pajtársaid. Most egy aktív hétvégénk jön, aztán majd kedden mész legközelebb iskolába. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, várlak vissza máskor is. Legyen szép napod és szép hétvégéd.
1: Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, mi is elköszönünk tőletek, egy nagyszerű hétvégét kívánunk, viszont hétfőn majd én visszatérek hozzátok, addig is mindenkinek minden jót, 10 óra után Betta jön a stúdióba. Róth Balázsi, Hunor voltam, Tate McRae dalával búcsúzom, érkezik a Grady.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Deseda tó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket. Érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Megújul a Dózsa edzőcsarnok környéke. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 10 óra van. Kaposvár első fitness parkja épül fel a Dózsa edzőcsarnok helyén, jelentette be a közösségi oldalán Szita Károly. Kaposvár polgármestere beszámolt arról, hogy hamarosan kiírják a pályázatot, és a tervek szerint őszre már a kivitelezőt is kiválasztják. A környék megújítására közel 500 millió forintot szánnak, ebből megépül a fitness park, új parkolókat alakítanak ki, és megújítják a játszóteret is. A bejegyzésben a településvezető közölte, a környék vízelvezetéséről is gondoskodnak, olyan burkolatokkal látják el a területet, amik áteresztik a csapadékot. Gyerekprogramok, báb előadás, bohóc műsor, zene és tánc várják a családokat vasárnap a Deseda tó partján. A Desedai Családi Nap szervezői azzal a céllal tartják meg a rendezvényt, hogy kicsik és nagyok egy helyen találják meg a kikapcsolódást, a finom ételeket és a közös élményeket. A Desedai Családi Nap délelőtt 11 órakor kezdődik, a programok pedig 16 óráig tartanak majd. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtt a Facebook oldalán. Azt írta, hogy egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van. Hozzátette, hogy Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre, Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. A lengyel-magyar parlamenti diplomáciai

0: Diplomáciai kapcsolatok és együttműködés élénkítéséről állapodott meg az országgyűlés elnöke a lengyel Sejm elnökével. Forsthoffer Ágnes csütörtökön a Facebook oldalán számolt be arról, hogy videó megbeszélést folytatott lengyel kollégájával. Kiemelte, házelnökként fontosnak tartja, hogy Magyarország újra megbecsült és aktív partnere legyen nemzetközi szövetségeseinek. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök csütörtökön a Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írta, a 2025 márciusában indult programsorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Hozzátette, hogy a május 30-ai sétán a résztvevők különleges fejezeteket is hallhatnak a palota történetéből. Híreink végén pedig sport. Holnap folytatódik a bronzpárharc. A Kométa KVG Kaposvári KK immár 4. alkalommal csap össze a Paks csapatával. A hazai kosárlabdabajnokság 3. helyéért folyó mérkőzés sorozatban legutóbb szerdán állt ki egymás ellen a két gárda. Azt a mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. A 3 győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha nyernek a holnapi paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság 3. helyezettje.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg időnként, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, napos idő vár ránk, fokozatosan emelkedő nappali maximumokkal. A hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok is lehet.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Hello, üdvözlök mindenkit 5 perccel 10 óra után, ezen a gyönyörű pénteki napon. A hosszú hétvégén már itt toporog a küszöbön, úgyhogy valahogy ez a péntek azért egy kicsit más. Ilyenkor az ember hirtelen sokkal kedvesebb a kollégákhoz, másokhoz, mondjuk tartsátok meg ezt a szokást, és talán valahogy a munkaidő is rövidebbnek tűnik, legalábbis lélekben. Erre pedig még rádobunk egy lapáttal azzal, hogy gondosan válogattuk össze a legjobb dalokat nektek. Martin Garrix és Ed Sheeran közös újdonsága jön mindjárt a Repeat It, de előbb még a One Republic zenél az Ain't Worried következik, remélem nincs is miért aggódnotok.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Jeezy és Halsey közös dala volt ez, a Rádió Moston szólt, 5 perc elmúlt el 4:11. Szép napot kívánok mindenkinek, könnyű munkavégzést és jó kedvet, amit megalapozhatsz egy-egy kedves gesztus, vagy néhány jó dal. A kedves gesztusokról jutott eszembe, hogy ma reggel jött velem szembe a közösségi médiában egy különleges reggeli rituálé, ami a budapesti 3. kerületben élőket tartja lázban. Minden reggel kiáll 2-3 ember táblákkal a kezükben, amire különböző üzeneteket írnak rá. Például, hogy büszke vagyok rád, vagy hogy jó, hogy itt vagy, menni fog, és köszi, hogy felkeltél. Minden nap meglepik az arra járókat. Mivel táblákat én nem tudok mutatni nektek, ezért így továbbítom a pozitív üzeneteket. Büszke vagyok rátok, meg tudjátok csinálni, ügyesek lesztek mindent bele. Na és persze, nektek szól Kelly Strickmia, meg Lost Frequencies és a Basti Head Down című dala.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Igazán kegyesek velünk az égiek, hogy a hosszú hétvégére ilyen fantasztikus időt hoznak nekünk. Ma is lesz 25-26 fok a délutáni órákban, sőt, már lassan 24 fokot mutatnak ugyanis a hőmérők, az UV-sugárzásra ügyelni kell azoknak, akik sok időt töltenek kint a tűző napon. Alig lesz felhő felettünk, csapadékra nem is kell készülni, az éjszakai órákban is derült lesz az ég felettünk, holnap reggel 12 fok lesz jellemző, délután viszont már 26-27 fok. És marad a kicsit felhős, többnyire napos idő, ahogy vasárnap és hétfőn is, élénk lesz viszont folyamatosan, sőt erős olykor a szél. Hétfőre már 30 fokot, kedre 32 fokot ígérnek nekünk, na az már mondjuk munkanap, de igazi nyarunk lesz, de aztán jövő hét közepén egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, nem drasztikusan, 25-28 fok lesz onnantól kezdve az átlagos délutáni hőmérséklet, majd júniustól jön csapadék, csak addig száraz idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ez a május 22-e a bolygóállások miatt egy nagyon intenzív napnak ígérkezik. Ugyanakkor érzelmi stabilitást és lelki békét hoz, de váratlan felismeréseket is, amik hatására új nézőpontból látjuk az eseményeket. Nos, kedves Kos, ez a nap nagyon kedvez neked, hiszen komoly hajtóerőt kapsz. Most teljesen azonosulni tudsz a céljaiddal, és amiatt jöhet egy nagy siker, áttörés bármiben, ami most foglalkoztat. A bikának ez minden bizonnyal egy nagyon sűrű hét volt, így különösen örülhetsz, hogy a hátad mögött tudhatod lassan, ma azonban még meg kell ugranod néhány kihívást. Ráadásul egy összetűzést is jeleznek az égiek, nyugalom, estétől jönnek a jóval stabilabb és békésebb energiák. Az ikreknek a mai napra kivételes lehetőségeket jeleznek. Megújulva új nézőpontból tekinthetsz a világra, nagyon jó meglátásokat hoz neked ez a nap. Az is lehet, hogy egy olyan beszélgetés jön, ami miatt megváltoztatod a véleményedet. Kedves rák, te is érezheted a támogató energiák jelenlétét az életedben. Lehetséges, hogy konkrét segítséget kapsz valakitől, de az is, hogy szellemiek szintjén jön az univerzumból egy segítő ötlet, gondolat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlán ma egyszerre érezhet nagy összhangot, lelki békét és szenvedélyt. Ez tulajdonképpen a siker receptje. Egy ma elinduló esemény rövidesen beérik, és neked nagy áttörést hoz. Kedves szűz, ma egy váratlan felismerés segíthet abban, hogy végre tisztábban lásd, merre érdemes tovább menned. Gondolati szinten hirtelen összeállhat egy kép, amit eddig nem értettél. Érdemes figyelned a részletekre, mert te észreveszel valamit, ami felett másoknak elsiklik a figyelme. A mérlegnek ma főleg a kapcsolataiban lehet átrendeződés. Ma egy pillanatban kimondod, amit eddig inkább magadban tartottál, és ezzel sok feszültség oldódhat. Közben új nézőpontot is kapsz egy régi vitás helyzetben, és lehet, hogy rájössz, nem is ott volt a probléma, ahol eddig kerested. A Skorpióban erős belső átrendeződés indulhat el ezen a napon. Stabilabban tudod kezelni az érzelmi helyzeteket még akkor is, ha közben hirtelen felismerések érkeznek. Ráadásul egy régi félelem vagy beidegződés most feloldódhat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

0: fénytenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves nyilas, végre egy nap, amikor tisztán látod, mi az, ami tényleg előre visz. Józan döntéseket hozol, miközben hirtelen ötleteket és inspirációt kapsz. Ez így együttesen valamiben nagyon sikeressé tesz, legyen szó magánéletről vagy karrierről. A baknak a mai nap segít visszavenni a kontrollt olyan dolgok felett, amik mostanában szétestek körülötted. Stabilizálódsz és kapsz egy belső tartást, amire most nagy szükséged lehet. Viszont meglephetnek egy új információval vagy lehetőséggel, ami hosszabb távon teljesen új irányba terelhet. Kedves vízöntő, egy hirtelen jövő ötlet vagy felismerés teljesen átírhatja egy helyzetről alkotott képedet és megkönnyebbülést hoz. Közben pedig segítenek az égiek abban, hogy ezt ne csak megértsd, hanem stabilan be is tud építeni a szemléletedbe. A halak jegyűnek ma nagyon erős az intuíciója, és könnyen ráérzel mások szándékaira is. Ugyanakkor a bolygó állások segítenek abban, hogy ne sodorjanak el az érzések, hanem nyugodtabban tudj reagálni helyzetekre. Na de váratlan felismerés is érkezhet egy munka vagy pénzügyi helyzet kapcsán, ami később fontos irányt adhat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Forgalom. Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy Pékség és Cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy Pékség és Cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva. Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
6: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Konyhakert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marász Plusznál. Paprika, paradicsom, uborka, paddizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcsereped egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találnivalód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
7: Füredi út és Raktár utca sarkán.
1: Várnak a palánták.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Rekordszámú nevezés érkezett a Somogyi borversenyre. Taggyűlésre hívja az érdeklődőket vasárnapra a Kaposvári Rákóczi baráti köre. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van. Az önkormányzatok autonómiájának visszaállítása, működő közigazgatás és a valódi vidékfejlesztés. Ezeket nevezte meg elsődleges feladatokként Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium első állománygyűlésén. Lőrinc Viktória a közösségi oldalán azt írta, a feladatok teljesítésében mindenki szaktudására szükség van, munkatársaitól pedig kiszámítható, stabil és szakmai alapokon nyugvó munkát kér. A politikus hozzátette, emberséges és működő Magyarország nem létezik, emberséges és működő vidék, közigazgatás és önkormányzatiság nélkül. Minden eddiginél több nevezés érkezett az idei Somogyi borversenyre, számolt be róla Bíró Norbert, a Somogyvár megyei önkormányzat elnöke a közösségi oldalán csütörtökön. A Somogyi borászok és hobbi borászok 16. alkalommal megrendezett nyílt borversenyén, Szőlősgyörökön csaknem 160 tétel vesz részt, nevezni fehér, rozé és vörös borokkal lehetett. A posztban Bíró Norbert megjegyezte, hogy az érdeklődők nagy száma azt mutatja, hogy él és virágzik a somogyi szőlő- és borkultúra. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését június 12-én tartják Szőlősgyörökön.

0: taggyűlésre hívja a csapat szurkolóit a kaposvári Rákóczi baráti köre. Az egyesület a Facebookon jelezte, hogy vasárnap a Dombóvár elleni meccset megelőzően tartanak megbeszélést 15 óra 30 perctől. A taggyűlést a Rákóczi stadion média termében rendezik, és a meglévő, illetve a leendő tagok mellett minden érdeklődőt és szurkolót várnak. Az országgyűlés elnöke mély együttérzését fejezte ki a MOL tiszaújvárosi üzemében történt baleset áldozata családjának pénteki Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes a baleset sérültjeinek mielőbbi gyógyulást kívánt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak részvétet nyilvánított az elhunyt családjának a közösségi oldalán. A MOL tiszaújvárosi telephelyén az egyik üzem újraindítása során történt robbanás. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják. Nőtt az EU népessége, de továbbra is több a halálozások, mint a születések száma, derült ki az EU statisztikai hivatalának csütörtökön közzétett demográfiai felméréséből. Azt írták, hogy az Európai Unió népessége 2025 elején elérte a 451 millió főt, ami mintegy 1 millióval több az egy évvel korábbinál, ugyanakkor az unió társadalma tovább öregszik, a természetes népességfogyás pedig tartós maradt. A tagállamok közül a legnagyobb arányú növekedést Luxemburgban, Máltán, Cipruson és Írországban mérték, míg a legnagyobb visszaesést Lettországban, Bulgáriában és Litvániában regisztrálták.
1: Időjárás jelentés.
0: Néhány gomoly felhő mellett sok napsütés vár ránk a következő napokban. Száraz, csapadékmentes időjárás valószínű, amit többfelé élénk, helyenként erős szél kísér. A mai csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, a következő napokban azonban fokozatosan emelkednek a nappali maximumok. A melegedés hatására várhatóan emelkedik a pollen terhelés is. Az allergiásokat most leginkább a fenyő és pázsit fűfélék irritálhatják, ezek pollen koncentrációja jellemzően a közepes, magas, míg az eperfaféléké az alacsony, közepes tartományban alakul.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
2: Györfi Betta.
3: Könnyű napot kívánok mindenkinek, külön az allergiásoknak és azoknak, akiknek ma teljesíteniük kell valamilyen komolyabb megmérettetésen. Újabb pozitív üzenet, szuperek vagytok, meg tudjátok csinálni, biztos, hogy sikerülni fog. Nem tudja senki azt, amit a Follow the Flow. Ezzel a címmel hallgatjuk ugyanis slágerüket, mindjárt Jack Jones.

Vittünk egy kis csodát is ebbe a napba. Queennel a Kind of Magic című klasszikusuk szólt a rádió moston, hát legyen részetek, akár nagyobb csodában is. Aprókkal tele van a nap, az biztos, csak vegyétek észre. Na és amivel tele lehet a hosszú hétvége, az a pünkösdi ünnepkör szokásai, amikre minden évben külön hangsúlyt fektet a Szennai Skanzen. Idén pünköst hétfőn ismét megelevenedik a múlt. Illatos bodzás palacsintával, népi játékokkal, bábszínházi előadással, májusfa kitáncolással, élőszavas mesemondással, kézműves játszóval, helyi termékek vásárával, hamisítatlan zselici vendégszeretettel várnak mindenkit. Pünköst hétfőn 10 órától 11 órakor kezdődik majd Vitéz László otthonra lel címmel egy báb előadás, aztán délben lesz a májusfa kitáncolás, citerán dunántúli dallamokkal Boldizsár Imre kíséri a mulatságot, egy órától pedig szintén mesével várják a gyermekeket. De a látogatók megismerkedhetnek a fonalkészítés rejtelmeivel. A kézműves játszóban bürök, duda és gyöngy kaláris készítésére is lesz lehetőség, és rengeteg finomságot is kínálnak délután 4 óráig, tehát a Szennai Skanzenben majd a hétfői napon. Jó, meleg lesz, lazán öltözzetek. És hogy még mi minden lesz? Arról perceken belül beszámolok, de addig is még Enméri és Shania Twain párosát hallgatjuk, és jön a Bieber's Így dübörög a ház.

0: Programajánló.
1: Ma délután családi napot tartanak a Liszt Ferenc Zeneiskolában 2 órától. Lesznek mini koncertek, zenei vetélkedők, aszfaltrajzolási lehetőség, kézműves foglalkozás és lufi hajtogatás. De várható koncert és rajzolás is egyben. A Takács Gyula könyvtárban ma délután ismét várják az ifjúságot a Fantasy Szerepjáték Klubba 3:30-tól. A Kultik moziba is várnak mindenkit, a vetítések 3 órakor kezdődnek. Michael, a Mandalori és Grogu, az Ördög Pradát visel 2, Birka Krimi, Mortal Kombat 2 és Utazó. Ezek vannak most műsoron. A hétvégén viszont lesz még más mese is. Charlie és a Csodablöki, Super Mario Galaxis a film és a Bori a mozifilm. A Zselici Csillagpark a hosszú hétvége első 2 napján vár különleges programokkal mindenkit szombaton és vasárnap. Szombaton 4 órától, vasárnap 11 órától tartanak nyitva, pünköst hétfőn zárva lesznek. Na de a következő 2 napban például a gyerkőcök a naprendszert felfedezhetik Brumi Macival. Kisgyermekeknek is tartanak planetáriumi programot délután 4:45-től. Aztán Zselici Hold program is zajlik majd szombaton este 8 órától. Ugyanakkor a nap távcsöve megfigyelésére is lesz lehetőség, aztán megismerhetjük a Zselici csillagos égboltot, valamint tartanak többször planetáriumi filmvetítést mindkét napon. Szombat esteget funky buli lesz a Cornerben a rezidens Lengyel Tóti János. Holnap Keresd meg a mesét, interaktív játékos mese délelőttre várnak mindenkit. A helyszín a Pipi tér, a főutca 8 szám alatt. A részvétel ingyenes, 3-tól 6 éves korosztálynak ajánlják a programot, ahol együtt vágunk neki a kalandnak, és ahol a gyerekek maguk is a történet részeseivé válhatnak. Vasárnap rendezik meg a Nekem a Desed a családi napot, a Desi partján a büféknél, 11 órától a 3 Kismalac című interaktív bábelőadással Sarkadi Kis János érkezik, 1 órától jön Roli Bohóc, 3 órától pedig Gavallér Gyula, hogy zenéjével töltse meg a teret, de lesznek kísérő programok is, és sok-sok finomság.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. 3 személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
4: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

Tina Turner vidám kis dalát hallgattuk a rádió moston. Egy percen múlt el 3:42. Vidáman közlekedtek, remélem, a városban, és minden szabályt betartva biztonságosan. Nem tudom, feltűnt-e, de két nappal ezelőtt Kaposváron és vonzás körzetében fokozottan ellenőriztek a rendőrök, finn módszerrel is szondáztattak. Sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, elsőbség és irányváltoztatási szabályok megsértése. Sok esetben kellett intézkedniük a rendőreinek, amihez drónt is használtak, bármikor előfordulhat ez újra. Úgyhogy csak óvatosan, tényleg, és minden szabályt betartva járjatok, várom tőletek is a közlekedési infokat a 70-32-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Még meghallgatjuk a hírek előtt Rúzsa Magdi dalát, jön Tame Impala Draculájával, és Sam Smith a Diamonds című dalával.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben, paradicsom,

0: Kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Skoda.
3: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
6: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Kerek évfordulót ünnepelnek az építészek, az élvonalban maradnak a kaposvári pólósok. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Taggyűlést és kiállítás megnyitót tartott a Somogyi Építészek Kamarája. Az idén kerek évfordulót ünneplő szervezet a közösségi oldalán tett közzé beszámolót. Azt írták, a rendezvényen felidézték Somogy elmúlt 30 évének építészetét, amit a kiállításon mintegy 75 tabló segítségével jelenítenek meg. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, elnöki dicséretet kapott Kulcsár Barbara, rajta kívül elnöki oklevelet, valamint tiszteletbeli elnökségi tagcímet vehetett át Ripszám János építész. A taggyűlést szakmai továbbképzés követte, emellett átadták a Lamping József diplomadíjat, valamint a Somogyi Építészek Kamarájának 2026-os építészeti díját is. Teljes útzár nehezíti a közlekedést a Zselici erdőben, erre hívja fel az erdőjárók figyelmét a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság közleménye szerint a Hotel Kardosfa Zselic-Kisfalut szakaszon útfelújítás zajlik, emiatt reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet arra közlekedni. A közleményben hozzátették, hogy a munkálatok előrehaladásával változhat a forgalomkorlátozás helyszíne, erről a SEFAG folyamatos tájékoztatást ad a honlapján. A Zselici Csillagpark csillagvizsgálója, a Hotel Kardosfa és a Ropoi pihenőhely továbbra is a 67-es út felől közelíthetők meg. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota a honlapján péntek reggel. 11 dokumentumot tettek közzé, a felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában, köztük a Sándor Palota által készített összefoglalót is. Ebben az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka. Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel az egészségügyi miniszter az egészségbiztosító vezetésére, amely ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven fog működni. Hegedűs Zsolt csütörtök este a Facebook oldalán azt írta, az intézmény a jövőben nem egyszerű kifizető hely lesz, hanem értékalapú biztosító, Kaló Zoltán professzort pedig ennek szakmai kialakítására, vezetésére kérte fel a miniszter. Híreink végén pedig sport. Újabb győzelmet aratott, ezzel kivívta, hogy jövőre is az élvonalban maradjon a kaposvári VK. A pólósok házigazdaként 16-14 arányban bizonyultak jobbnak a Szentes ellen. A férfi vízilabda OB1 alsóházának csütörtöki mérkőzésén Berta József 5 góllal járult hozzá a hazai sikerhez. Bár az idei szezonban még 2 mérkőzés vár a pólósokra, a KVK a csütörtöki győzelemmel már bebiztosította a bennmaradást az élvonalban.
6: Időjárás jelentés.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg időnként, csapadék nem való.

0: Színű. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz napos idő vár ránk, fokozatosan emelkedő nappali maximumokkal. A hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok is lehet.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában.
3: Györfi Betta. Örömújjongás! Itt van a hosszú hétvége előtt már a péntek délután, 5 perccel múlt el 12 óra. John Newman is jön a Merry Go című dalával, és Meghan Trainor, ez az All About The Best címűje. Továbbra is jó lesz a hangulat, maradjatok itt a 91.2.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

A BTS-szel úszkáltunk egy kicsit, a Swim című dalukat hallgattuk a rádió moston. Erre akár lehetőség is lesz a nyári melegben a hosszú hétvégén. Már aki elvérja például a Balcsi vízének 18-19 fokos hőmérsékletét, bár azért természetesen sok-sok fürdő is nyitva áll majd, hogy efféle huncutsággal töltsük el a szabadidőnket, amikor remélem tényleg mindenkinek jut ideje arra, hogy valóban kikapcsolódjon. Mondjuk létezik ugye a modern pihenési paradoxon, nem tudom, hallottatok el már róla, minél jobban ki akarunk kapcsolni, annál kevésbé sikerül. Hallgathatunk bármilyen zenei listát, vagy tölthetjük az időnket bármilyen csodálatos helyen. Sokunk mégis azt tapasztalja, hogy soha nem érezte magát ennyire kimerültnek. És hogy mi az oka ennek? A digitális világ csapdái. A technológiai eszközeink, mint az okostelefonok, tabletek és számítógépek folyamatos elérhetőséget biztosítanak, de ezek az eszközök gyakran nem, hogy nem segítik a pihenést, hanem napi stresszforrásként szolgálnak. Szóval ezeknek az eszközöknek a használata sokszor jelentősen rontja a pihenés minőségét. Hiába próbáljátok relaxációs célokra használni, az állandó elérhetőség sokszor inkább további feszültséget hoz. Úgyhogy egy kis digitális detox is férjen bele ebbe a három napba, ami előttünk áll. A következő percekben előttünk áll Regard Secrets című dala, és egy Talk Talk klasszikus. Ez az It's My Life.

0: Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el.
3: 3 perc múlva lesz 12:30. Jó étvágyat kívánok az ebédhez mindenkinek. Ne maradjon ki. Ezúttal is elmondom, mert nagyon fontos étkezés ez. És ne maradjatok le továbbra sem a legjobb slágerekről. Miles Smith hozza Stay címűjét, Katy Perry a Teenage Dream cíművel érkezik. És itt van Harry Styles is, aki úgy néz ki esküvőre készül, Lenny Kravitz lányával, Zoe Kravitzzel köti össze az életét. Először tavaly augusztusban kezdtek el róluk szállingozni a pletykák, most már hivatalos is az eljegyzés egy év után, és úgy tűnik, hogy nem lassítanak a tempón, akár már idén egybekelhetnek, és szűk körű esküvőre gondolnak Angliában karácsony környékén. Milyen érdekes a téli esküvő választása, de nem meglepő, hiszen a szerelmesek sok időt töltöttek Londonban az elmúlt pár hónapban. Harry Styles legutóbb az amerikai lányokról készítette egy dalt. Az American Girls címűt hallgatjuk, tehát itt a Rádió Moston.

Spanyolországban jártunk, Stadium X Szent Martin és Azaria társaságában. Ez volt a Heaven című daluk a rádió moston. A kaposvári utakon járva viszont legyetek nagyon-nagyon éberek és elővigyázatosak. Már meséltem arról, hogy a hétvégén jó kis programok lesznek a Zsedici Csillagparkban. Érdemes ezeken kicsikkel, nagyokkal részt venni, viszont amikor mentek, arra fokozottan figyeljetek, hogy a Kaposszerdahely, Szenna, illetve Zselic kisfalut felől a Zselici erdészeti erdei útra lehajtó és a Hotel Kardosva közötti útvonalon az útépítési munkálatok némi fennakadást okozhatnak, bár jelenleg nem érintik az aszfaltos utat, így a személyautós forgalom engedélyezett. Azonban az arra közlekedőket arra kérik, hogy a helyszínt fokozott óvatossággal közelítsék meg a földmű és a pályaszerkezet tömörödése miatt. Személyautónál nagyobb gépjárművek esetében továbbra is azt kérik, hogy úti céljukat, így különösen a Kardosva Hotelt, a Zselici Csillagparkot, illetve a Ropoi pihenőhelyet is a 67-es út felől közelítsék meg. Mindenképpen tehát tájékozódjatok, akár a Sefag oldalán, vagy a Zselici Csillagpark Facebook oldalán arról, hogy hogyan lehet közlekedni most ott a környéken, hogyha arra tartotok, már pedig egy hosszú hétvége és a gyönyörű idő alkalmat adhat erre, meg a jó kis programok, ahogy említettem, a Zselici Csillagparkban. Van fent ezeken az oldalakon térkép is arról, hogy hogyan érdemes megközelíteni a helyszínt. A poklot viszont Chris Rával érdemes megközelíteni, utunk most oda vezet vele, ez a The Road to Hell című klasszikusát.

0: I'm solo.
1: Reklám. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi foci pálya mellett.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.

0: Reklám hangzott el. Hírek most.
1: Elismeréseket vehettek át a kórházi dolgozók. Jövő héten lesz a Somogyi Vadásznap. Ingyen járnak a buszok a madridi pápa látogatás miatt. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 13 óra van. Elismerte kiemelkedő munkát végző dolgozóit a Somogy vármegyei Kaposi Móroktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a szakdolgozók az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepségen vehettek át kitüntetéseket. Dr. Incefi István főigazgató és Dr. Héra Eszter ápolási igazgató adták át a Kaposi Mór emléklapot, díjazták az év szakdolgozóit, az év tanulóját és főigazgatói dicséreteket is kiosztottak. Az idei esztendő kollektívájának járó oklevelet a sürgősségi betegellátó centrum munkatársai vehették át. A jövő hétvégén tartják a Somogy vármegyei vadásznapot. A rendezvénynek ezúttal Kaszó ad otthont. A május 30-ai esemény vadászkürtös üdvözléssel kezdődik, majd fogadalmat tesznek az ifjú vadászok. Lesz íjászat és csikós bemutató, de solymász és vadászkutya bemutatót is tartanak. Az ingyenes rendezvényen táncos és zenés produkciók, főzőverseny, kiállítás, kézműves foglalkozás és az elmaradhatatlan kisvasutazás is várja az érdeklődőket. Változik a kompmenetrend a Balatonon. A Bahart tájékoztatása szerint mától késő estig közlekednek a járatok. Ez azt jelenti, hogy Szántódról reggel 7 és este 10 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8-tól 22 óra 15 percig lehet visszahajózni a déli partra. A kompok minden nap 30 percenként indulnak. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítják azt a 18 milliárd forintot, amit a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására irányoztak elő, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. A tárcavezető azt írta, meggyőződése, hogy a Magyar Honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát. Hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy javaslatot tegyenek az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Ingyenes lesz a buszközlekedés Madridban egy hétig a júniusi pápa látogatás miatt, jelentette be a spanyol főváros polgármestere csütörtökön sajtótájékoztatón. Tájékoztatása szerint a június 6-tól 9-ig tartó apostoli látogatás idején 25%-kal növelik a járatok számát. A forgalom irányításában, a rendezvények biztosításában és a biztonság garantálásában 4000 városi rendőr vesz részt. A város 33 sportközpontjában pihenő és alvóhelyeket biztosítanak az zarándokok számára. A mostani látogatás nem csak Madridot érinti, 14. Leo Barcelonába utazik tovább, majd a Kanári-szigeteken mutat be misét.
0: Időjárás jelentés.
1: Néhány gomoly felhő mellett sok napsütés vár ránk a következő napokban. Száraz, csapadékmentes időjárás valószínű, amit többfelé élénk, helyenként erős szél kísér. A mai csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, a következő napokban azonban fokozatosan emelkednek a nappali maximumok. A melegedés hatására várhatóan emelkedik a pollen terhelés is. Az allergiásokat most leginkább a fenyő és pázsit fűfélék irritálhatják, ezek pollen koncentrációja jellemzően a közepes, magas, míg az eperfaféléké az alacsony, közepes tartományban alakul.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Milyen gyönyörű ez a délutáni napfény. Na de milyen volt a reggeli napfény? Felidézzük a Honey Beast-tel, nem sokára jön az Aerosmith és a My Only Angel című dögösséggel, és itt van Miley Cyrus, ez az End of the World című dala. Hát a világnak nem, de remélem a munkaidőtöknek hamarosan vége lesz.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Ez volt Nelly Furtado Turn of the Lights című dala itt a Rádió Moston. Ezen a szép délutánon is egy hosszú hétvégén az ember kedvet kap ahhoz, ha még eddig nem történt meg, hogy megtervezze a nyári szabadságának helyszínét, a kiruccanás részleteit, hova menjünk. Többen is vannak úgy, legalábbis környezetemben, és jó magam is ilyen vagyok, aki ha ellátogat egy helyre, szeret az ott élők életébe egy kicsi betekintést nyerni. Na de mi van, ha olyan helyre utazunk, ahol több már a turista, mint a helyi lakos? Nem meglepő módon ezek aprócska kis országok, mint amilyen a Vatikán, ahol egy lakosra 7710 turista jut, aztán ott van Andorra, 117 turista per lakossal, San Marino, 60 turista per lakos, az eredmény itt, és a Bahama-szigetek, ott egy lakosra 28 turista jut. Tehát helyiekkel nehezen futhatunk össze ezekben az országokban, de azért természetesen nem mondom azt, hogy ne utazzunk el, hiszen csodálatos helyszínek ezek. És vannak alternatívák is azoknak, akik viszont tényleg inkább a helyieket néznék, mint a turistákat. Számos ilyen közül lehet választani. Remélem sikerül is eljutnotok egy olyan helyre, ahol fantasztikus emlékeket gyűjthettek. Nálunk pedig folyamatosan szólnak a fantasztikus kis dalok, jön mindjárt Kielef, illetve most Luis Capaldi a Forget Me címűjével.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Wow.

Alex Warren és Ella Henderson közösen énekelte a rádió moston, 2:02, lazán telik már a péntek délután, vagy még egy kicsit hajtós? Bárhogy is legyen, maradjatok itt a 91.2-n, hogy még derűsebb legyen a hangulat. Van ez a Carton énekel nem sokára Ed Sheeran után, most pedig valami olyan következik a Fifth Harmony nevű lánycsapattól, ami csak a fejünkben létezik. All in my head címmel szólt daluk.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

remélem gondjaitok úgy eltűntek, mint Houdini szokott. Dua Lipa dalát hallgattuk ezzel a címmel a rádió moston, bár azt is el tudom képzelni, hiába verőfényes napsütés. Hosszú hétvége előtti péntek délután. Jó zenék és egyéb kellemes dolgok, van, aki egyszerűen elbújna most a világ elől. Hát akkor nyújtunk egy kis menedéket Lotfi Begivel és Buraival mindjárt a hírek előtt. Előtte jön még a Lil Mix a Sweet Melodyvel és Gary Barlow az Open Road című dalával. Mindegyik a szívhez szól.

0: Reklám.
1: Konyha kert felkészül, jönnek a palánták. Pénteken visszatér Kaposvár legnagyobb palánta parádéja a Marászplasznál. Paprika, paradicsom, uborka, paradizsán és huncutabbnál huncutabb fűszernövények. Akár kerted van, akár erkélyed, akár csak egy virágcserepet egy napfényes konyhaablakban, a palánta parádén neked is van keresnivalód, találni valód is. Gyere és palántázódj! Tehát pénteken a város legnagyobb palánta vására. Hogy hol?
2: Füredi út és Raktár utca sarkán.
1: Várnak a palánták.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted, idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcs

0: Kaposvár, Hársalja utca 5.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Fitnesspark épül a Dózsa edzőcsarnok helyén. Családi napot tartanak holnap a Deseda partján. Holnap folytatják a bronzpárharcot a kaposvári kosarasok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 14 óra van. Kaposvár első fitnessparkja épül fel a Dózsa edzőcsarnok helyén, jelentette be a közösségi oldalán Szita Károly. Kaposvár polgármestere beszámolt arról, hogy hamarosan kiírják a pályázatot, és a tervek szerint őszre már a kivitelezőt is kiválasztják. A környék megújítására közel 500 millió forintot szánnak, ebből megépül a fitnesspark, új parkolókat alakítanak ki, és megújítják a játszóteret is. A bejegyzésben a településvezető közölte, a környék vízelvezetéséről is gondoskodnak, olyan burkolatokkal látják el a területet, amik áteresztik a csapadékot. Gyerekprogramok, bábelőadás, bohóc műsor, zene és tánc várják a családokat vasárnap a Deseda tó partján. A Desedai Családi Nap szervezői azzal a céllal tartják meg a rendezvényt, hogy kicsik és nagyok egy helyen találják meg a kikapcsolódást, a finom ételeket és a közös élményeket. A Desedai Családi Nap délelőtt 11 órakor kezdődik, a programok pedig 16 óráig tartanak majd. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tisza párt képviselői által benyújtott, az alaptörvényt több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője csütörtökön. A fideszes politikus Facebook bejegyzésében azt írta, a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forráskivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz. A kormányfői megbízatás időbeli korlátozásáról Gulyás Gergely kifejtette, bár erre számos országban van példa a világon, annak visszamenőleges hatályú alkalmazása Európában példátlan. Az őszi árpa már kalászos, a repce elvirágzott, de a virágzás kritikus fázisában alig kaptak csapadékot az állományok, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Eszerint a májusi csapadék mindenképpen sokat jelent az állományoknak, ami jelentősen csökkenti a további veszteségeket. Hozzátették, hogy a nyári kapás növények vetésekor a magok száraz talajba kerültek, ezeknek a növényeknek életmentő volt a lehullott csapadék, és új lendületet adott a fejlődésüknek. Híreink végén pedig sport. Holnap folytatódik a bronzpárharc, a Kométa KVG Kaposvári KK immár negyedik alkalommal csap össze a Paks csapatával. A hazai kosárlabdabajnokság harmadik helyéért folyó mérkőzés sorozatban legutóbb szerdán állt ki egymás ellen a két gárda, azt a mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. A három győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha nyernek a holnapi paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság harmadik helyezettje.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, amit csak kevés gomoly felhő zavarhat meg időnként, csapadék nem valószínű, az északi, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, napos idő vár ránk, fokozatosan emelkedő nappali maximumokkal. A hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok is lehet.
1: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
4: Nem csak finomkodni fogunk ebben az órában, egy kicsit zúzni is. A Papa Roach-a See You in Hell címmel jelent meg egy új kislemez tőlük, ezt hozzuk mindjárt Cyril Steele Interview-ja után.

Ez most Sampol és Ina közöse a rádió moston. Olyan szép ez a délután, és olyan jó, hogy péntek van, meg hogy hosszú hétvége előtt állunk. Az ember ilyenkor már azt érzi, hogy mindjárt itt a nyár, és a fiatalok biztos azt is, hogy mindjárt itt a nyári szünet. A szülőknek könnyebbség, az a rossz hír a fiataloknak, hogy minden eddiginél rövidebb lesz az idei nyári szünet. Hivatalosan június 19-én pénteken ér véget az idei tanév. Az első hivatalos szabad nap, tehát június 22-ére esik. Az új tanév várhatóan szeptember 1-én kedden indul, ezért a vakáció összesen körülbelül 73 napig tart majd, ami az eddigi legrövidebb nyári szünet lehet. Bár azért a közel 10 hetes szünet továbbra is hosszúnak számít, a korábbi évekhez képest rövidebb pihenőidőt jelent. Azért én így is irigylem őket. Szerintem ránk is ránk férne, ugye, egy 10 hetes nyári szünet. Ha más nem, legalább pár perces szünetet tartsatok velünk, amíg meghallgatjátok most például 50 Cent Candy Shop címűjét.

0: Programajánló.
1: Ma délután családi napot tartanak a Liszt Ferenc Zeneiskolában 2 órától. Lesznek mini koncertek, zenei vetélkedők, aszfaltrajzolási lehetőség, kézműves foglalkozás és lufi hajtogatás. De várható koncert és rajzolás is egyben. A Takács Gyula könyvtárban ma délután ismét várják az ifjúságot a Fantasy Szerepjáték Klubba 3:30-tól. A Kultik moziba is várnak mindenkit, a vetítések 3 órakor kezdődnek. Michael, a Mandalori és Grogu, az Ördög Pradát visel 2, Birka Krimi, Mortal Kombat 2 és Utazó. Ezek vannak most műsoron. A hétvégén viszont lesz még más mese is. Charlie és a Csodablöki, Super Mario Galaxis a film és a Bori a mozifilm. A Zselici Csillagpark a hosszú hétvége első 2 napján vár különleges programokkal mindenkit szombaton és vasárnap. Szombaton 4 órától, vasárnap 11 órától tartanak nyitva, pünköst hétfőn zárva lesznek. Na de a következő 2 napban például a gyerkőcök a naprendszert felfedezhetik Brumi Macival. Kisgyermekeknek is tartanak planetáriumi programot délután 4:45-től. Aztán Zselici Hold program is zajlik majd szombaton este 8 órától. Ugyanakkor a naptávcsöve megfigyelésére is lesz lehetőség, aztán megismerhetjük a Zselici csillagos égboltot, valamint tartanak többször planetáriumi filmvetítést mindkét napon. Szombat este Get Funky buli lesz a Cornerben a rezidens Lengyeltóti János. Holnap Keresd meg a mesét, interaktív játékos mese délelőttre várnak mindenkit. A helyszín a Pipi tér, a főutca 8 szám alatt. A részvétel ingyenes, 3-tól 6 éves korosztálynak ajánlják a programot, ahol együtt vágunk neki a kalandnak, és ahol a gyerekek maguk is a történet részeseivé válhatnak. Vasárnap rendezik meg a Nekem a Desed a családi napot, a Desi partján a büféknél, 11 órától a 3 Kismalac című interaktív bábelőadással Sarkadi Kis János érkezik, 1 órától jön Roli Bohóc, 3 órától pedig Gavallér Gyula, hogy zenéjével töltse meg a teret, de lesznek kísérő programok is, és sok-sok finomság. Pünköst hétfőn pedig a Szennai Skanzenbe hívnak benneteket pünkösdi programokra. 11 órától Vitéz László otthonra lel, egy bábelőadást lehet megnézni délben, májusfa kitáncolásra hívják a látogatókat, citerán dunántúli dallamokat Boldizsár Imre játszik majd, és 1 órától is mesével várják a gyermekeket, de lesz kézműves játszó, népi játékudvar, bárki megismerkedhet a fonalkészítés rejtelmeivel, és helyi termelők portékáiból is lehet válogatni majd.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Maradj még, énekelte Biga a rádió mostan, és én hallgatnék rá szívesen, de át akarja venni a helyemet Szabi a délután folyamán, 3 óra után, úgyhogy nekünk már csak pár percünk maradt mára együtt. Szívedből minden kell, ezt addig is hozom a Halott pénztől, Ariana Grande is énekelni fog, és Bob Sinclair, Steve Edwards párosa itt van a World Hordonnal. Legyen kellemes a hosszú hétvégétek, élvezzétek ki minden percét. Találkozunk jövő héten is, Györfi Bettát hallott.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyed a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse

0: Reklám.
1: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rend egy kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
2: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desedotó partján, a Nekem a Deseda szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer, vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással.

0: Mikrofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Pünkösdi hétvége az Igali Gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
1: A kaposvári Vesztnagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
1: Nagykeráron mindenkinek.
2: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
1: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Megtartotta első állománygyűlését a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Találkozóra hívja a csapatszurkolóit a kaposvári Rákóczi baráti köre. Több mint 2000 éves színházi maszkot találtak horvát régészek. 15 óra van, Bán Éva vagyok, köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei. Az önkormányzatok autonómiájának visszaállítása, működő közigazgatás és a valódi vidékfejlesztés. Ezeket nevezte meg elsődleges feladatokként Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium első állománygyűlésén. Lőrinc Viktória a közösségi oldalán azt írta, a feladatok teljesítésében mindenki szaktudására szükség van, munkatársaitól pedig kiszámítható, stabil és szakmai alapokon nyugvó munkát kér. A politikus hozzátette, emberséges és működő Magyarország nem létezik, emberséges és működő vidék, közigazgatás és önkormányzatiság nélkül. Taggyűlésre hívja a csapat szurkolóit a kaposvári Rákóczi baráti köre. Az egyesület a Facebookon jelezte, hogy vasárnap a Dombóvár elleni meccset megelőzően tartanak megbeszélést 15 óra 30 perctől. A taggyűlést a Rákóczi Stadion média termében rendezik, és a meglévő, illetve a leendő tagok mellett minden érdeklődőt és szurkolót várnak. Minden eddiginél több nevezés érkezett az idei somogyi borversenyre, számolt be róla Bíró Norbert, a Somogyvár megyei önkormányzat elnöke a közösségi oldalán csütörtökön. A somogyi borászok és hobbi borászok 16. alkalommal megrendezett nyílt borversenyén Szőlősgyörökön csaknem 160 tétel vesz részt, nevezni fehér, rozé és vörös borokkal lehetett. A posztban Bíró Norbert megjegyezte, hogy az érdeklődők nagy száma azt mutatja, hogy él és virágzik a somogyi szőlő és borkultúra. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését június 12-én tartják Szőlősgyörökön. A visegrádi országokban közösek a vasutat érintő kihívások, de egyúttal mindenkinek ugyanaz a célja is, olyan vasúti közlekedést teremteni, ami fenntartható, vonzó alternatíváját kínálja az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója, a visegrádi országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozóját megelőző sajtótájékoztatón Budapesten. Hegyi Zsolt hozzátette, ez nem képzelhető el a kormányok folyamatos támogatása nélkül. A MÁV csoport vezérigazgatója szólt arról is, hogy Magyarországon ahhoz, hogy a vasút versenyképes legyen, mind az infrastruktúrát javítani kell, mind a járműállományt meg kell újítani. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban. A terrakottából készült görög színházi maszk fejet a Dubrovniki Múzeum régészei találták, és időszámításunk előtt a 4.-3. századra datálják. A feltárások során számos más görög eredetű edényt és borfogyasztáshoz kapcsolódó tárgyat is felleltek.
4: Időjárás jelentés.
5: Néhány gomoly felhő mellett sok napsütés vár ránk a következő napokban. Száraz, csapadékmentes időjárás valószínű, amit többfelé élénk, helyenként erős szél kísér. A mai csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, a következő napokban azonban fokozatosan emelkednek a nappali maximumok. A melegedés hatására várhatóan emelkedik a pollen terhelés is. Az allergiásokat most leginkább a fenyő és pázsit fűfélék irritálhatják, ezek pollen koncentrációja jellemzően a közepes, magas, míg az eperfaféléké az alacsony, közepes tartományban alakul.
4: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Nagyon kellemes, és nem utolsó sorban vidám pénteket kívánok nektek ebben a csodaszép, már-már nyárias időjárásban, és hozom a legjobb zenéket is, mindjárt a New Level Empire egy újdonsággal érkezik a Valami Legyen cíművel.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2. Tate McRae énekelt, ez volt el az It's OK, I'm OK 2024-ből. Pontosan fél perccel vagyunk, 4:30 előtt, gyorsan az elérhetőségünket is elmondom azoknak, akik esetleg még nem lennének tisztában vele. 0670 32 32 355. Ez telefon, SMS és Viber szám is egyszerre, amely a multifunkcionális elérhetőségünk, ahová folyamatosan várom az egyéb jellegű üzeneteket, például, hogy hol hallgatjátok rádiónk műsorát. Ha ezt megírjátok nekem, akkor oda címzetten repítek egy meglepetés dalt a soron következő listánkról. És természetesen a közlekedési információkat sem kell vékarrá rejteni, hiszen mostanra már erősödött a forgalom a városban és a környékén lévő utakon is, ez már javában a drive time. Vigyázzatok, mindenkinek szól, aki úton van, legyetek óvatosak és körültekintőek, vigyázzatok magatokra és egymásra is. Itt a rádió, mostan pedig a jó zene garantált, mindjárt jön a Simple Plan és a Nothing Changes, előtte pedig James Arthur felvételével megyünk tovább. 2013-ból jön a Your Nobody Till Somebody Loves You.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan a nap 24 órájában itt a Rádió Most FM 91.2, 1 perccel vagyunk 3:30 előtt. Napos felhős időszakok változnak majd a délután hátralevő részében is, a hőmérséklet pedig nem tágít a 25 fokos értékről. Nagyjából délután 5-6 óra magasságában kezd el csökkenni, és az előttünk álló éjszakán 12-13 fok lesz majd a hőmérséklet minimuma. Az előrejelzésben a 30 naposban pedig azt látom, hogy az előttünk álló hosszú hétvégén, a pünkösdi hétvégén is szépen fokról fokra melegszik majd napról napra a hőmérséklet maximuma, csapadékra sem kell számítani. Holnap szombaton 26, vasárnap 28, jövő hét hétfőn pünkösd másodnapján pedig 29-30 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, ezzel arányosan pedig az éjszakai órák minimuma is szépen lassan lépked felfelé, majd holnap 12, aztán 13, majd 14, a jövő hét első felében pedig 16-18 fok lesz az éjszakai órák minimuma. Ami még fontos, az az orvos meteorológia, hiszen melegfronti jellegű tünetek fordulatnak elő a felmelegedés hatására. Itt a Rádió Mostan pedig hozom a legjobb zenéket a folytatásban is, mindjárt egy rövid kereskedelmi kitérőt követően. 1995-ből jön a Savage Garden, de ennél az ájban
1: ajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
3: Ne!
2: Az 500.
3: Ilyen vén vagyok.
2: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
3: 500-ad, az
2: több mint 9 éve.
3: Na, ezt akartam kinyomozni.
2: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
5: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Rózsa Magdi hozta az Egyszer Fenn, Egyszer Lent című slágerét ide a Rádió Most FM 91.2-re. Pontosan 3:44 van, 4 órakor pedig Évus érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal. A következő úriember pedig egy ír poppikon, aki 1990-es, 2000-es évek egyik legmeghatározóbb alakja. Karrierje a Boyzone fiú csapattal indult, aztán szólóban is hatalmas sikereket ért el. Például a When You See Nothing At All című slágerét valószínűleg ma is bárki el tudná dúdolni. Egyébként van itt néhány érdekesség róla, Ronan Keatingről, például, hogy majdnem profi sportoló lett, fiatalabb korában atléta volt és komolyan fontolgatta, hogy a sportot választja hivatásul. 200 méteres síkfutásban még egy ír országos bajnoki címet is nyert a korosztályában. Végül pedig a zene és a Boyzone meghallgatása eltérítette ettől a pályától, és hát valljuk be őszintén, milyen jól is tette, nem? Hiszen olyan slágerek nélkül maradtunk volna, mint a most következő Lovin' Is Gay. Ronan Keating énekel a folytatásban 2001-ből jön a dal, utána pedig az Ex-Lib Mix-es Pearl is beköszön hozzánk. Ő a Forget About Us című dalát hozza ma.

0: Reklám.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
2: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: Májusban az Eperi a főszerep a Slendy pékség és cukrászda kínálatában. Kóstold meg újdonságainkat, vaníliás epres ökörszem, epertöltelékes vaníliás kalács, epres túrószelet és a csoki rajongóknak brownie eperragúval. Siess, az ajánlat csak májusban elérhető. Várunk a Slendy pékség és cukrászdában, Kaposváron, a Főutca 50-ben, az Anna utca 1-ben és a Nagypiacon.
5: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
6: Pünkösdi hétvége az Igali gyógyfürdőben. A fürdőzés mellett színes programokkal is várunk. Szombaton Erox Martini lép fel, vasárnap délután a Forever Duo zenél, majd 16 órától Péter Schrammek énekel. Vasárnap családi nap, ahol a 10 év alattiaknak a belépés ingyenes. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Taggyűlést és kiállítás megnyitót is tartottak a somogyi építészek. Fokozatosan melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 16 óra van. Taggyűlést és kiállítás megnyitót tartott a Somogyi Építészek Kamarája. Az idén kerek évfordulót ünneplő szervezet a közösségi oldalán tett közzé beszámolót. Azt írták, a rendezvényen felidézték Somogy elmúlt 30 évének építészetét, amit a kiállításon mintegy 75 tabló segítségével jelenítenek meg. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, elnöki dicséretet kapott Kulcsár Barbara, rajta kívül elnöki oklevelet, valamint tiszteletbeli elnökségi tagcímet vehetett át Ripszám János építész. A taggyűlést szakmai továbbképzés követte, emellett átadták a Lamping József diplomadíjat, valamint a Somogyi Építészek Kamarájának 2026-os építészeti díját is. Teljes útzár nehezíti a közlekedést a Zselici erdőben, erre hívja fel az erdőjárók figyelmét a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság közleménye szerint a Hotel Kardosfa Zselic-Kisfalut szakaszon útfelújítás zajlik, emiatt reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet arra közlekedni. A közleményben hozzátették,

0: Számolt be arról, hogy videó megbeszélést folytatott lengyel kollégájával. Kiemelte, házelnökként fontosnak tartja, hogy Magyarország újra megbecsült és aktív partnere legyen nemzetközi szövetségeseinek. Két héten belül másodszor támadt emberre medve a Besztercenaszód megyei Bükkös településen. Csütörtök délután egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad, közölte az Észak-Erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége. Az áldozat a lábán és a két karján, a hasán, valamint a hátán szenvedett sérüléseket. A hegyvidéki településen két hete egy 53 éves nő holttestét találták meg, mellette egy tehén tetemével. A helyi állatorvos szerint mindkettőjükkel medve végzett. A megyei hatóságok a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását kérték a Romániában védett állat kilövéséhez. Híreink végén pedig sport. Újabb győzelmet aratott, ezzel kivívta, hogy jövőre is az élvonalban maradjon a kaposvári VK. A pólósok házigazdaként 16-14 arányban bizonyultak jobbnak a Szentes ellen. A férfi vízilabda OB1 alsóházának csütörtöki mérkőzésén Berta József 5 góllal járult hozzá a hazai sikerhez. Bár az idei szezonban még két mérkőzés vár a pólósokra, a KVK a csütörtöki győzelemmel már bebiztosította a bennmaradást az élvonalban.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap további részében folytatódik a derült, száraz idő, csapadék nem valószínű, többfelé élénk, helyenként erős széllökések lehetnek. A következő napokban fokozatosan emelkednek a nappali maximumok, a hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok sem kizárt.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Nap.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, akivel a múlt héten már beszélgettünk arról, hogy megújul a Honvéd utcai tömbbelső, és ez a Sorsvár a Nemzetőrsor belső részére is, akkor még nem tudtunk erről több részletet, most megkérdezem polgármestert.

0: Mester urat, hogy milyen változások lesznek ott.
1: Jó napot kívánok! Az északnyugati városrész, Kaposvár ma legsűrűbben lakott városrésze. Itt az építkezések a 60-as évek elején indultak meg, és ezek a Honvéd utcába kezdődtek, vagyis régi, viszont sűrű lakott városrészekről van szó, és ezért döntöttünk úgy, hogy ennek a tömnek, a Honvéd utcai nemzetőrsori tömnek a rehabilitációját, a szebbé tételét, kényelmesebbé tételét elkezdjük. Tudni kell azt is, hogy már számos beruházást végrehajtottunk ezen a területen, csak feleveleníteném, nem is voltak olyan régen, de általában amit már megszoktunk egy-két nap alatt, azt hamar elfelejtjük, hogy mikor is készült. Ezek közé tartozott a sávház melletti területnek az átalakítása, az egész épületet, magát a sávházat is. Korszerűsítettük, emlékezzenek csak vissza abba a tömbbe, volt egy kazánház, a kazánházból elkészítettük, megépítettük a családsegítő központot, a Honvéd utca nyugati oldalán kialakítottunk egy közösségi teret, a Petőfi könyvtárat felújítottuk, a Spár előtti területet megcsináltunk, három óvodát is átalakítottunk, és most ezt a munkát folytatni tudjuk, mégpedig azért, mert sikerült 5-6 hónappal ezelőtt egy szerződést kötnünk az akkori magyar kormánnyal, megelőlegezve által az Európai Uniós forrásokat, hogy ezt annak terhére ennek a beruházásnak, ezeknek a beruházásnak nekiállhatunk. Ez a városi szinten 15 milliárd forint, és ennek a részét képezi többek között az ön által is említett nemzetőrsornak a felújítása is. Amit talán kevesen tudnak, 2,6 hektárról beszélünk, amit átalakítunk, ez a nemzetőrsornak a tömbje. Az északi részén négy szintes házak vannak, ezek szintén a 60-as években kezdtek el épülni, és a 70-es években építették hozzá a magas házakat, a 10 emeletes házakat, 636 lakás van a területen, 30 garázs és 262 autónak való parkolós. Ebből is látszik, hogy a legnagyobb gondot a tömnek a fizikális rendezetlensége okozza, de ugyanakkor a legnagyobb korlátot is ezt jelenti, mert nem véletlenül lakótelepi tömbökről beszélünk, épületekkel van körbezárva, de mégis a legnagyobb gondot az okozza, hogy jóval több a lakás, mindahány autónak tudunk ott lehetőséget biztosítani a megállásra. Bővíteni fogunk parkolókat, nagyon szép lesz az a terület. Átalakítjuk a lakótelepi tömbök közötti területeket, megoldjuk a csapadékvizelvezetést, új burkolatot kapnak, megújul a játszótér, vagyis szerintem a csodájára lehet majd járni ennek a lakótelepi tömbnek. 523 millió forintot fogunk most erre költeni. Két ütemben kívánjuk ezt a beruházást végrehajtani, 1,5 milliárd forint lenne az egész. A fele már valamivel kevesebb, mint a fele már megvan. Én nagyon remélem, hogy amikor ezzel elkészültünk, ezzel párhuzamosan el tudjuk már készíteni a második ütemet is, és azt a jelenlegi kormány csak úgy, mint az első ütemet az előző, a második ütemet pedig a most jelenlegi kormány is támogatni fogja.
2: Még nincs vége. A most megkérdezzük nem sokára folytatódik.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével, akivel helyi ügyeink után most egy országos témáról beszélgetünk. Több sajtóban is megjelent a hír, miszerint átalakítás előtt áll a Megyeugó Városok Szövetsége, melynek elnöki tisztjét polgármester úr 2004 óta tölti be, és a mandátuma 2029-ig szól, de korábban is részt vett már a szövetség vezetésében társelnökként, majd ügyvezető alelnökként is. Ez egy nagyon heterogén testület, nagyon sokféle pártállás politikus, polgármester dolgozik benne. Milyen változások elé néznek most?
2: A testület heterogén a tekintetben, hogy 4 évente, vagy most már 5 évente az önkormányzati választásokon cserélődnek a polgármesterek. Ki az akkori kormány, párti polgármester, ki az akkori ellenzéki polgármester, de ennek a szövetségnek az az igazi nagy ereje, hogy mindig egységesen tudott fellépni, és én ezt várom, ezt remélem, hogy az előttünk levő időben is, hát gondoljon csak bele, 25 nagyváros, 2 millió ember érdekét képviseli, a nemzeti összterméknek több mint a harmada ezekben a városokban keletkezik, már elkerülhetetlen gazdasági, társadalmi, oktatási, tudományos, kulturális, sport és kereskedelmi központ, vagyis nagy erőt képviselünk, és ezt az erőt, ezt mindig arra használtuk, hogy a lehető legjobb érdekérvényesítést tudjuk elérni az adott kormánynál. Ez eddig sikerült is, magam büszke is vagyok arra, engedje meg, hogy 2 dolgot hadd említsek meg. 1300 milliárd forint 2011 egyben akkor, amikor az azt megelőző kormány adósságba kergette az önkormányzatokat, ezt vállalta át tőlünk a kormány valamennyi önkormányzattól, vagy hadd említsem meg önnek a Modern Város programot, mi Kaposváron Németh István programnak hívtuk és neveztük el, amely a mögöttünk hagyott 100 év legjelentősebb fejlesztéseit tudhatja maga mögött, és ugyanez vonatkozott a 25 megyejugú városra szintén. És mindig akkor, amikor országgyűlési választások vannak, fontosnak tartjuk azt, hogy áttekintsük a megyejugú városoknak a struktúráját. Milyen felállásban, milyen vezetésben dolgozik. Talán 2 héttel ezelőtt volt egy közgyűlésünk, és akkor én azt javasoltam a polgármester kollégáimnak, mert eljött az idő, keressük meg azt az új struktúrát, mindenképp újat javasoltam, mivel kormányváltás történt, amivel a leghatékonyabban fogjuk tudni képviselni mind a 25 városnak az érdekét, és azt javasoltam, hogy elnök-társelnöki rendszer mellett egy erős elnökség és egy bővebb elnökség álljon föl, mert így látom leghatékonyabbnak azt, hogy eredményeket tudjunk elérni, és azt is bejelentettem a kollégáimnak, hogy nézzék el nekem, a segítségemre bármikor számíthatnak, a 32 éves polgármesteri múltamra is, és a közel 20 esztendős megyeugó városokban szerzett tapasztalataimra is, de most már azért szívesen átadnám az elnöki pozíciót másnak. Erről fogunk majd dönteni valamikor június tájékán.
1: Hogy fogadták a hírt?
2: Nem találtam még önként jelentkezőt, remélem, hogy fogok találni majd, aki szívesen vállalja ezt a pozíciót.
1: Köszönjük a beszélgetést!
0: Ez volt a Most megkérdezzük. Ne érd be kevesebben, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Ez volt Kygo és a That's When You Know című sláger itt a rádió. Most FM 91.2, 1 perccel vagyunk fél öt előtt. Nagyon kellemes és vidám pénteket kívánok nektek a folytatáshoz is, és még mindig a drive time-ban vagyunk, ami annyit tesz, hogy erősödött a forgalom a városban és a környékén is az utakon. Többen vagyunk egyébként autóval, úgyhogy vigyázzatok magatokra és egymásra is. Továbbra is várom a közlekedési infókat jól ismert elérhetőségünkre a 0670 32 32 355-re, akár telefonhívás, vagy akár SMS és Viber üzenet formájában. A folytatásban pedig a jó zene garantált itt a rádió moston, hamarosan a No Doubt érkezik egy 2003-as felvétellel, ez lesz az It's My Life, amit egy rövid kereskedelmi kitérőt követően teljes egészében játszom is majd.
1: Reklám! Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi foci pálya mellett.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
1: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Egy igazi örökzöld klasszikus, Billy Ocean 1975-ös dalát hallottuk, a Love Really Hurts Without You, itt a 91.2 rádió, moston fél perccel vagyunk, 3:45 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és ma május 22-én pénteken a Rita és Julia nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Rita a Margarita Margarita Olac beszézőjéből származik. A Rita név barátságos, közvetlen őszinte személyiség kialakítását segíti, tulajdonképpen jó természetű, és bár őszintessége néha bántóan nyers, és olykor szarkasztikus. Szeret beszélgetni, így könnyű számára az ismerkedés, szorult helyzetben lévők sokszor keresik társaságát. Az ötletek embere, nagyon jó elképzelései vannak, de a tettek mezején bátorításra szorul. Vannak művészi hajlamai is, ezek megmutatkozhatnak éneklésben, varrásban vagy belső építészeti munkában. A Julia pedig egy latin eredetű név jelentése, Julius nemzetségéhez tartozó. A Julia név gyakorlatilag hatékonyan cselekvő személyiséget segít kialakítani viselőinek, aki szívesen vesz részt az üzleti életben. Képes arra, hogy pontosan felmérje, hogy egy adott láncszem milyen helyet foglal el a nagy egészben. Jó ítélő képességgel bír a mechanikus működési dolgokkal kapcsolatban, és képes akár nagy felelősséget is elvinni a vállán, de túlságos komolyságától, ami már-már komorságnak mondható, a környezete gyakran szenved. Ezt írt a nagy kalendárium a Rita és Julia nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Boázok, a Bogárkák, a Helénák, a Renáták, az Ugronok, az Uliánák, az Atoszok, az Emilek, a Fiametták, a Románok, a Románák, az Emánuelek, a Juliannák és még a Julianusok is. Minden ünnepetnek nagyon sok boldogságot kívánok, és küldöm nekik Marshmello és Jonas Brothers dalát, ez a Live Before You Love Me, délután 5 órakor pedig Évus hozza a legfrissebb híreket, információkat.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tarts velünk a tavasz legvidámabb családi napján, a Desed a tó partján, a Nekem a Desed a szervezésében. Május 24-én, vasárnap 11 órától Sarkadi Kis János báb előadása várja a gyerekeket, érkezik Roli Bohóc, délután Kavallér Gyula zenél. Büfénkben óriás csavaros fagylalt, palacsinta, minifánk, kürtős kalács és sok más finomsággal készülünk. Töltsünk együtt egy remek napot a Desedán. Részletek a Nekem a Desed a Facebook oldalán.
6: Pünkösdi ajánlatokkal vár az Attalai Halászcsárda. Három személyes halastál egy adag halászlével szuperáron, a népszerű húsimádótál pedig most féláron elérhető. A vödrös halászlé elviterre is kérhető, ráadásul most 2+1 ajándék harcsapaprikás túros csúszával készülünk. Rendelj kiszállítással vagy elviterre. 30 916 43 66. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán. Friss alapanyagok, házias ízek, szeretettel készítve.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Az ápolók napját ünnepelték a kórházban. Nőtt az EU népessége, de öregszik a társadalom. 17 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Elismerte kiemelkedő munkát végző dolgozóit a Somogy vármegyei Kaposi Móroktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a szakdolgozók az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepségen vehettek át kitüntetéseket. Dr. Incefi István főigazgató és dr. Héra Eszter ápolási igazgató adták át a Kaposi Mór emléklapot, díjazták az év szakdolgozóit, az év tanulóját és főigazgatói dicséreteket is kiosztottak. Az idei esztendő kollektívájának járó oklevelet a sürgősségi betegellátó centrum munkatársai vehették át. A jövő hétvégén tartják a Somogy vármegyei vadásznapot. A rendezvénynek ezúttal Kaszó ad otthont. A május 30-ai esemény vadászkürtös üdvözléssel kezdődik, majd fogadalmat tesznek az ifjú vadászok. Lesz íjászat és csikós bemutató, de solymász és vadászkutya bemutatót is tartanak. Az ingyenes rendezvényen táncos és zenés produkciók, főzőverseny, kiállítás, kézműves foglalkozás,

0: minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárságának munkáját, közölte Lannert Judit tárcavezető csütörtökön a Facebook oldalán. Az oktatási és gyermekügyi miniszter a bejegyzésben azt írta, olyan szakember csatlakozik a tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén. Megjegyezte, Naderi Zsuzsanna három felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is érti azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatalok és a családok szembesülnek az életpályatervezés és a munkavilágába való belépés során. Nőtt az EU népessége, de továbbra is több a halálozások, mint a születések száma, derült ki az EU statisztikai hivatalának csütörtökön közzétett demográfiai felméréséből. Azt írták, hogy az Európai Unió népessége 2025 elején elérte a 451 millió főt, ami mintegy 1 millióval több az egy évvel korábbinál, ugyanakkor az unió társadalma tovább öregszik, a természetes népességfogyás pedig tartós maradt. A tagállamok közül a legnagyobb arányú növekedést Luxemburgban, Máltán, Cipruson és Írországban mérték, míg a legnagyobb visszaesést Lettországban, Bulgáriában és Litvániában regisztrálták.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap további részében folytatódik a derült, száraz idő, csapadék nem valószínű, többfelé élénk, helyenként erős széllökések lehetnek. A következő napokban fokozatosan emelkednek a nappali maximumok, a hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok sem kizárt.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: További vidám péntek délutánt kívánok nektek, 4 perccel 17 óra után felsorakoztak a jó zenék erre az órára is. Mindjárt jön a Soul Wave és a Képtelenség, előtte pedig Ellen Walker és Gavin James dalanyítja az órát. Már is jön a Tide.

Ilyen a passzolnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, 2 perccel vagyunk 4:30 előtt, én Horváth Szabi vagyok, hétvégén pedig nem csak pünkösdi hosszú hétvége lesz, hanem gyermeknap is, ez alkalomból pedig programmal vár a Nekem a Desed, amikhoz egy családi nappal május 24-én vasárnap. 11 órától indul egy interaktív báb előadás Sarkadi Kis Jánossal, ez a Három Kismalac című, 13 órakor pedig Roli Bohóc szórakoztatja majd a nagy érdeműt, utána 15 órától pedig zenés program indul Gavallér Gyulával, közben pedig lesznek kísérő programok, mint a Csillám Tetkó vagy a Lufi Glú, mindezt tehát a Nekem a Desed a szervezésében a családi napon, május 24-én a Desedán. Vasárnap várják a szórakozni és kikapcsolódni vágyókat. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt Lost Frequencies, Zanderling és Calvin Jones jön, hozzák majd a Love to Go, de előtte 1991-ből szól Amy Grandala, ez pedig a Baby Baby.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 3,5 perccel vagyunk este 17:30 előtt, innentől már csökken a hőmérséklet, és nagyjából az előttünk álló éjszakán 12-13 fokig süllyed a hőmérő higanyszála. Holnap pedig túlnyomó többségében a napsütésé lesz főszerep, 23-24 fokos maximum értékekkel, 11 és délután 3 óra között pedig erős lesz az UV-sugárzás is, úgyhogy erre is érdemes készülni. A hétvége időjárása maximálisan alkalmas lesz a szabadtéri programok eltöltéséhez, úgyhogy mindenképpen kalkuláljatok vele, és kedden fog tetőzni egyébként a kánikula, amikor 32-33 fokot is mutathatnak majd a hőmérők, utána pedig egy száraz hideg front ér majd térségünkbe és változtat a napi hőmozgáson, ugyanis a nappali órák maximuma a következő hét második részétől olyan 26 fok környékén lesz majd. Ugyanakkor a pollen terhelés a melegedés hatására várhatóan fokozatosan emelkedik, a fenyő és pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes magas, míg az eperfa féléké alacsony közepes tartományban alakulhat. Országosan alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafa félék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a körés virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül már az útifű, a lórom, az ernyős virágzatúak és persze a csallámfélék. Pollenje. A kültéri allergén gombás poraszáma pedig jellemzően az a alacsony közepes tartományban alakulhat. Itt a rádió moston pedig egy nagyon rövid ajánlót követően Rácz Gergő slágerét hozom. Érkezik a valami.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
4: Hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek nekem.

volt Medúza és Dermo Kennedy közöse a Paradise itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk este 3:46 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Dua Lipa pedig hivatalosan is bemutatta a Live from Mexico című projektjét, amely nem csak élő albumként, hanem bizony koncertfilmként is megörökíti a Radical Optimism turné egyik leglátványosabb szakaszát. A világ körüli koncertsorozat 5 kontinensen haladt egyébként végig, és közel 2 millió jegyet adtak el rá világszerte. A 3-szoros Grammy és 7-szeres brit díjas énekesnő az elmúlt időszakban különösen sok figyelmet fordított arra, hogy a turné állomásain helyi kulturális gesztusokkal is megszólítsa a közönséget. A koncert sorozat alatt összesen 9 nyelven énekelt, többek között spanyolul, olaszul, franciául és bizony albánul is. A Live from Mexico anyagát a 92 állomásos turné végén 2025. decemberében rögzítették Mexikóban 3 teltházas koncerten. A megjelenés egyik különlegessége pedig, hogy Dua Lipa és Fer Olvera a közös előadása, a Maná frontemberével a 92-es Oyami Amor című slágert vitték színpadra. Itt a rádió mostan pedig Dua Lipa énekel a folytatásban, jön tőle az Illusion, este 6 órakor pedig Évus hozza a kaposvári krónikát helyi vonatkozású információkkal, picit bővebben, picit részletesebben.

kell még egy kis lendület? Délután is Rádió Most FM 91.2. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika, a város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. május 22-e, péntek, 18 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Folytatódik a város rehabilitációs program. Tovább folytatódik a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori tömbelsők rehabilitációja. Újabb fejlesztéseket valósítanak meg Kaposvár északnyugati város részében. Erről a Rádió Mostnak adott interjúban számolt be Szita Károly. A polgármester elmondta, hogy két ütemben tervezik.

Környéken álló garázsokat. Szita Károly emlékeztetett arra is, hogy az északnyugati városrész Kaposvár egyik legrégebbi és legsűrűbben lakott területe, ahol az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult, megújult a sávház és környezete, felújították a Petőfi könyvtárat, három óvodát korszerűsítettek, valamint rendezték a Spár előtti közterületet is. Megtartotta első állománygyűlését a minisztérium. Kulcsfontosságú feladatnak nevezte az önkormányzatok autonómiájának visszaállítását, a működő közigazgatást és a valódi vidékfejlesztést Lőrinc Viktória. Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a Vidék- és Területfejlesztési Minisztérium első állománygyűléséről. Azt írta, a feladatok teljesítésében mindenki szaktudására szükség van, munkatársaitól pedig kiszámítható, stabil és szakmai alapokon nyugvó munkát kér. A Tiszapárt politikusa hozzátette, emberséges és működő Magyarország, nem létezik emberséges és működő vidék, közigazgatás és önkormányzatiság nélkül. Évfordulót ünnepelnek a somogyi építészek. Kerek évfordulót ünnepelnek idén a somogyi építészek. A 30 éves jubileum alkalmából taggyűlést és kiállítás megnyitót tartott a Somogyi Építészek Kamarája. A szervezet a közösségi oldalán tett közzé beszámolót. Azt írták, a rendezvényen felidézték Somogy elmúlt 3 évtizedének építészetét, amit a kiállításon mintegy 75 tabló segítségével jelenítenek meg. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Elnöki dicséretet kapott Kulcsár Barbara, rajta kívül elnöki oklevelet, valamint tiszteletbeli elnökségi tagcímet vehetett át Ripszám János építész. A taggyűlést szakmai továbbképzés követte, ezen a Somogy vármegyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi főosztályának szakértői tartottak tájékoztatót az aktuális építési jogszabályokról. Az esemény zárásaként átadták a Lamping József diplomadíjat, valamint a Somogyi Építészek Kamarájának 2026-os építészeti díját is. Megdőlt a rekord a borversenyen. Nevezési rekordot döntött az idei Somogyi borverseny. Erről számolt be a közösségi oldalán csütörtökön Bíró Norbert, a Somogy vármegyei önkormányzat elnöke. A somogyi borászok és hobbi borászok 16. alkalommal megrendezett nyílt borversenyén, Szőlősgyörökön csaknem 160 tétel vesz részt. A versenyre azok a kistermelők és bortermelők jelentkezhetnek, akik Somogyban termett szőlőből készítenek bort. Nevezni fehér, rozé és vörös borokkal lehetett. Érdekesség, hogy a tételek közül 16 Szőlősgyörök testvértelepüléséről, a horvátországi Kaptolból érkezett. A posztban Bíró Norbert megjegyezte, hogy az érdeklődők nagy száma azt mutatja, hogy él és virágzik a somogyi szőlő- és borkultúra. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését június 12-én tartják Szőlősgyörökön. Taggyűlést tart a baráti kör. Bárki részt vehet azon a taggyűlésen, amit vasárnap tart a Kaposvári Rákóczi FC baráti köre. Az Egyesület a Facebookon jelezte, hogy most vasárnap a Dombóvár elleni meccset megelőzően 15 óra 30 perctől hívnak össze megbeszélést. A Rákóczi Stadion médiatermében tartandó taggyűlésre a meglévő és leendő tagok mellett várnak minden érdeklődőt és szurkolót. Erdőjárók figyelem! Ideiglenes útlezárásokra hívta fel az erdőjárók figyelmét a napokban a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság közleménye szerint teljes útzár van érvényben a Hotel Kardosfa Zselickisfalut szakaszon útfelújítás miatt, ezért reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet arra közlekedni. A közleményben hozzátették, hogy a munkálatok előrehaladásával változhat a forgalomkorlátozás helyszíne. Erről a SEFAG folyamatos tájékoztatást ad a honlapján. A Zselici Csillagpark csillagvizsgálója, a Hotel Kardosfa és a Ropoi pihenőhely továbbra is a 67-es út felől közelíthetők meg. A munkálatok várhatóan június közepéig tartanak majd. Tovább járnak a balatoni kompok. Mától már késő estig közlekednek a kompok a Balatonon. A Bahart tájékoztatása szerint május 22-től június 18-áig az előszezoni menetrend szerint közlekednek a járatok, ami azt jelenti, hogy Szántódról reggel 7 és este 10 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8-tól 22 óra 15 percig lehet visszahajózni Somogy vármegyébe. A kompok minden nap 30 percenként indulnak. A hajózási társaság a közleményben hozzáteszi, hogy a forgalmasabb időszakokban a menetrend felfüggesztésével sűrítik járataikat,
így biztosítva, hogy mindenki

0: a lehető legrövidebb időn belül elérje a túlpartot. Hír összefoglalónk végén pedig néhány helyi vonatkozású sporthír. Az élvonalban marad a KVK. Ellenfeleik szerint is megérdemelten nyert a KVK, ezzel kivívta, hogy jövőre is az élvonalban maradjon. A kaposvári pólósok házigazdaként 16-14 arányban bizonyultak jobbnak a Szentes ellen. A férfi vízilabda OB egy alsóházának csütörtöki mérkőzésén Berta József 5 góllal járult hozzá a hazai sikerhez. Surányi László vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón azt mondta, játékosai végig higgadtak, türelmesek maradtak, a közönség pedig igazi csapatjátékot láthatott. Az idei szezonban még 2 mérkőzés vár a pólósokra, a KVK azonban a csütörtöki győzelemmel már bebiztosította a bennmaradást az élvonalban. Folytatódik a bronz párharc. A bronzéremért folytatódik a párharc holnap Pakson. A Kométa KVG Kaposvári KK immár 4. alkalommal csap össze a helyiek csapatával. A hazai kosárlabda bajnokság 3. helyéért folyó mérkőzés sorozatban legutóbb szerdán állt ki egymás ellen a két gárda, azt a mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. A 3 győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha nyernek a holnapi paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság 3. helyezettje.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: A nap további részében folytatódik a derült, száraz idő, csapadék nem valószínű, többfelé élénk, helyenként erős széllökések lehetnek. A következő napokban fokozatosan emelkednek a nappali maximumok, a hétvégén 26 és 28 fok közötti értékekre készülhetünk, kedden pedig már akár 30-32 fok sem kizárt.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Miles Smith hozta a vadi új dalát ide a Rádió Most FM 91.2-re, a Hold Me in the Dark címűt, ezt hallottuk az előző percekben. Nagyon kellemes és vidám péntek estét kívánok nektek, Horváth Szabi vagyok. 2 perccel múlt el 4:15, a jó zene pedig garantált lesz a folytatásban, és ezt én garantálom nektek, illetve várom az üzeneteket a folytatásban is, például a közlekedési infókat, és persze azt is, hogy hol hallgatjátok, vagy éppen mit csináltok rádióhallgatás közben, és természetesen, ha megírjátok azt, hogy hol hallgatjátok rádió műsorát, akkor oda címzettel repítek is egy meglepetés dalt a soron következő listánkról. 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és a Viber számunk. Hamarosan pedig azt is elmondom nektek, hogy milyen témákkal foglalkozik a ma esti Kapos, pont a Kapos Televízió hírműsora. Most azonban Mary G. Blige dalával megyünk tovább, már is itt van a Family Affair.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Több parkolóhely és növény, megújuló garázssor, új játszótér és szabadtéri kondipark. Ilyen fejlesztéseket tervez a város a bontásra ítélt Dózsa csarnok környékén. Felkészülten várják az idegenforgalmi szezont a balatoni vármegyék rendőrei. Az egyenruhások már a mostani hétvégén is teltházra számítanak. A földfalak hőmegtartó képességét használja ki egy hetesi ökogazdálkodó, a pöttyös kertben itt télen is tudnak növényeket termeszteni. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
1: Itt a rádió, mostan pedig egy perccel fél hét után már is visszatérünk a jó zenék közé. Alex Warren slágerlisták éléről hozza a Fever Dream című felvételét, utána pedig The Weeknd is itt lesz a Dancing in the

Ezt aztán jól elkaptuk. Ez volt Kossin és a Kercs itt a 91.2 Rádió Moston, pontosan az ezred fordulóból, 2000-ből. Egy perccel múlt el este 6:45-én, Horváth Szabi vagyok. A folytatásban pedig egy amerikai énekes és dalszerző érkezik egy személyben, akit sokan a Can't Hold Us című világslágerből ismernek. Ray Daltonról van szó, aki Seattle-ben nőtt fel, és már gyermekként gospel kórusokban énekelt. Ez pedig nagy hatással volt az erőteljes szólós hangjára. A világ hírnevet 2011-2013 körül szerezte, ugye, amit említettem, hogy akkor dolgozott együtt Macklemore-ral és Ryan Lewis-szal. A Can't Hold Us rengeteg ország slágerlistáját vezette, nálunk is kiemelt kategóriában szólt itt a 91.2 Rádió Moston. Sokáig főleg vendégénekesként ismerték, de később szóló karrierbe kezdett. Az In My Bones című dala Európában különösen nagy siker lett. Németországban és Közép-Európában pedig meglepően népszerű, több európai DJ-vel és producerrel dolgozott együtt, például Álvaro Solerrel vagy Felix Jaennel is. A hangját pedig sokan azért kedvelik, mert egyszerre popos és szólos, miközben ugye nagyon érzelmesen énekel. Erről pedig meg is győződhetünk a folytatásban, hiszen Ray Dalton a Do It Again című dalát hozza, utána 1997-ből itt lesz egy lassabb hangvételű dal Natalie Imbrugliától, ez lesz a Thorn, este 7 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Évus érkezik.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. À la carte autóház, Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Kaposvár első fitness parkja épül fel a Dózsa edzőcsarnok helyén, jelentette be a közösségi oldalán Szita Károly. Kaposvár polgármestere beszámolt arról, hogy hamarosan kiírják a pályázatot, és a tervek szerint őszre már a kivitelezőt is kiválasztják. A környék megújítására közel 500 millió forintot szánnak, ebből megépül a fitness park, új parkolókat alakítanak ki, és megújítják a játszóteret is. A bejegyzésben a településvezető közölte, a környék vízelvezetéséről is gondoskodnak, olyan burkolatokkal látják el a területet, amik áteresztik a csapadékot. Gyerekprogramok, bábelőadás, bohóc műsor, zene és tánc várják a családokat vasárnap a Desedató partján. A Desedai Családi Nap szervezői azzal a céllal tartják meg a rendezvényt, hogy kicsik és nagyok egy helyen találják meg a kikapcsolódást, a finom ételeket és a közös élményeket. A Desedai Családi Nap délelőtt 11 órakor kezdődik, a programok pedig 16 óráig tartanak majd. Az országgyűlés elnöke mély együttérzését fejezte ki a MOL tiszaújvárosi üzemében történt baleset áldozata családjának pénteki Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes a baleset sérültjeinek mielőbbi gyógyulást kívánt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak részvétet nyilvánított az elhunyt családjának a közösségi oldalán. A MOL tiszaújvárosi telephelyén az egyik üzem újraindítása során történt robbanás. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják. Kaló Zoltán egészségügyi közgazdást kérte fel az egészségügyi miniszter az egészségbiztosító vezetésére, amely ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven fog működni. Hegedűs Zsolt csütörtök este a Facebook oldalán azt írta, az intézmény a jövőben nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Kaló Zoltán professzort pedig ennek

0: sport. Holnap folytatódik a bronzpárharc. A Kométa KVG Kaposvári KK immár negyedik alkalommal csap össze a Paks csapatával. A hazai kosárlabdabajnokság harmadik helyéért folyó mérkőzés sorozatban legutóbb szerdán állt ki egymás ellen a két gárda. Azt a mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. A három győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha nyernek a holnapi paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság harmadik helyezettje.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban is folytatódik a derült, száraz idő, csapadék nem valószínű, többfelé élénk, helyenként erős széllökések lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 13 fok körül várható, holnap pedig 26 fokig melegszik a levegő. A következő napokban fokozatosan emelkednek a nappali maximumok, kedden már akár 30-32 fokos csúcshőmérséklet sem kizárt.
1: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 4 perccel múlt el este 7 óra, további kellemes és vidám péntek estét kívánok nektek. A hangulatból nem adunk alább, jönnek természetesen a jó zenék is. Nagy Bogi és Dash érkezik a Jól leszek újra című friss dallal, előtte pedig egy kis elektronika, egy jó kis dancepop felvétel jön, és nyitja az órát 2011-ből már egy Snoop Dogg és Dave Guetta, törükjön a Sweat.

és a Tears in Your Eyes szólt itt a 91.2 rádió. Most a másfél perccel múlt el este 4:08, én Horváth Szabi vagyok. Miley Cyrus pedig elárulta, hogy gyakorlatilag saját maga teremtette meg a Hannah Montana 20. évfordulós külön kiadásának ötletét, az énekesnő pedig már jóval azelőtt beszélni kezdett a projektről, hogy az egyáltalán létezett volna. És mint mesélte, ebben keresztanyja Dolly Parton tanácsát követte, aki azt mondta, hogy ha azt akarod, hogy valami megtörténjen, kezdj el róla beszélni, mintha már létezne. Miley pedig így is tett és elkezdte promózni a jubileumi különkiadást, még akkor is, amikor az még csak ötlet szintjén sem volt jelen a Disneynél. A sztár szerint sokszor maga a Disney is hajlamos elfelejteni, milyen erős kapcsolat van közte és a karakter között. Miley azonban nap mint nap tapasztalja a rajongók lelkesedését, akik még mindig Hannah Montana termékekkel keresik meg, és új epizódokról kérdezik. Végül pedig a rajongói reakciók is segítettek, Miley ezeket eljutatta a Disneyhez, és így a projekt valóban elkezdett formát ölteni. Cyrus pedig ma már büszkén tekint vissza a sorozatra, és hangsúlyozza, nem akarja maga mögött hagyni a múltját, inkább egy mozaikként látja az életét, amelyben minden korszak, köztük Hannah Montana is fontos része annak, aki ma. Itt a rádió, mostan pedig Miley Cyrus érkezik a folytatásban a Secret című dala.

0: Ők voltak a Bananarama Line csapat, és 1988-ból hozták az I Want You Back című slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re, 2 perccel múlt el este 7:30. Jövő héten kedden, május 26-án várnak mindenkit szeretettel egy jótékonysági pünkösdi hangversenyre, melyen közreműködnek a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, AMI és a Somogy megyei Durácki Egymi tanulói. A helyszín a református templom lesz, majd a Kossuth Lajos utcában, az időpontja pedig este 6 óra, várják az érdeklődőket. És helybe hozzák a szűrővizsgálat is jövő héten szerdán városunkba, ide Kaposvára, a Kossuth térre. Szűrővizsgálatok, állapot, felmérések, kockázat, becslés és tanácsadás minden egy helyen. Reggel 9 órától délután 3 óráig lesz anyajegyszűrés, szájüregi rákszűrés, testösszetételmérés és csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szintmérés, valamint vérvizsgálatok, gyors tesztel. Ide tartozik a vércukor, a koleszterin, a húgysav és a triglicerid is, illetve PSA prostata specifikus antigénmérés gyors tesztel 50 és 70 év közötti férfiak részére. Nagyon fontos, hogy akik részt vesznek a programon, a szűrővizsgálatokon, vigyék magukkal tajkártyájukat és érvényes személyazonosításra alkalmas okmányukat. A szűrővizsgálaton és az állapot felmérésen való részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. A regisztráció a program meghatározott zárása időpontja előtt 1 órával befejeződik. Várják tehát az érdeklődőket. Itt a Rádió Moston pedig egy nagyon rövid ajánlót követően Anne-Marie és Niall Horan közös dalát hozom, az Our Song címűt 2011-ből.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Az egykori Spice Girl Emma Bunton hozta What Took You So Long című slágerét méghozzá 2001-ből ide a Rádió Most FM 91.2-re, 2 perccel múlt el este 3:48. Én már a búcsúzom tőletek, de csak holnap reggel 7 óráig. A mikrofonnál 15 órától mostanáig Horváth Szabit hallottátok, találkozzunk holnap is, de most se tekerjetek el, ha jó zenére vágytok. A következő órában rádiónk szolgáltató magazin műsora a Mutató érkezik, utána pedig a szokásos menetrend szerint jön a fekete zenei óra, a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, punk és rap stílusú dalokkal. Most azonban búcsúzom Éva Max felvételével, jön a Million Dollar Baby, ezzel kívánok nektek további szép péntek estét, előre menőleg pedig jó pihenést, jó éjszakát. A viszonthallásra, sziasztok! Dime.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. május 22-e péntek este 8 óra van, ez itt a Mutató Közszolgálati Interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Györfi Betta vagyok. Vendégeinkkel a mai műsor folyamán szó lesz a Tudományos Diákkori Konferenciáról, a biokert képzésről, pünkösdi szokásokról, kaposvári helytörténetről és ma zárul a migrációról készített beszélgetés sorozatunk is. Tartsanak velünk, indulunk! Az agráriumot érintő aktuális témák, így a klímaváltozás és a fenntarthatóság is fókuszba került a MATE Kaposvári kampuszán megrendezett tudományos diákköri konferencián. A 9 szekcióban zajló eseményen egyetemi hallgatók és középiskolások is bemutatták kutatásaikat. A cél hosszú évtizedek óta a tehetséggondozás és a fiatal kutatók támogatása volt ezúttal is. Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
2: Aktuális témák kerültek előtérbe a MATE Kaposvári kampuszon szervezett tudományos diákköri konferencián. Hertelendi Jázmin, harmadéves mezőgazdasági mérnökszakos hallgató azt vizsgálta, hogy a különböző ásványi anyagok hogyan hatnak a malacok teljesítményére.
3: Ennek az az aktualitása, hogy a fenntartható takarmányozás iránti növekvő igény, illetve én azért is választottam ezt a témát, mert én 3 évvel ezelőtt, amikor ide kerültem az egyetemre, becsöppentem egy ilyen malacos kísérletbe, az egy teljesen másik kísérlet volt, és annyira megtetszett nekem ez az egész környezet, az ottani dolgozók, maga a tényleg az, hogy élő állatokkal dolgozunk, és ennek egy eredménye lesz. Az volt ennek az egésznek a lényege, hogy minél jobban csökkentsük a malacoknak a szervezetéből kiürülő foszfort, mert ugye ez környezeti problémákat okozhat, és ezáltal javítsuk a takarmánynak a költségeit is, hiszen hogyha kevesebb ásványi anyagot ürítenek ki a szervezetükből, akkor annyival többet megtartanak a szervezetükben, tehát ennyivel alacsonyabb lesz nekik a takarmány költségük, tehát olcsóbban elő lehet állítani azt a takarmányt, amit nekik el kell fogyasztaniuk ahhoz, hogy a megfelelő növekedést produkálni tudják.
2: És mit lehet tudni, hogy milyen eredményre jutottak?
3: Én úgy gondolom, hogy kaptunk olyan eredményeket, amiket akár később tényleg a gyakorlatban is lehetne alkalmazni, hiszen bebizonyosodott az, hogy amikor olyan takarmány kiegészítőket használtunk, amik segítik az ásványanyagok megtartását a szervezetben, akkor sokkal olcsóbban biztosítani tudjuk nekik a takarmányukat. Például a súlygyarapodás volt az egyik olyan paraméter, amit én vizsgáltam, és ugye abban is bizonyosodott, hogy pozitív eredményeket kaptunk.
2: Hogyha jól tudom, akkor még CT vizsgálatot is végeztek. Ez mire szolgált? Mire voltak kíváncsiak?
3: A másik vizsgálaton pedig ugye a csontnak az ásványi anyag tartalma, ami meg azért is fontos, mert mivel csontok segítik az állat mozgását, ezért, hogy minél erősebb csontjuk van, akkor annál stabilabb mozgást tud ez nekik biztosítani.
2: A Tudományos Diákkori Konferencia célja nem más, mint a tudományos utánpótlás biztosítása, mondja Halas Veronika intézetigazgató egyetemi tanár.
4: Azt látjuk, hogy az elindulás az nagyon nehéz. A hallgatókat rávenni arra, hogy bekapcsolódjanak egy-egy vizsgálatba, ez nem annyira nagyon egyszerű. Ha már rávették magukat arra, hogy ott legyenek, akkor viszont látják azt, hogy ez jó pofa dolog. Mert hogy alapvetően a kutatás, az a társ, az azért mégiscsak egy újnak a fölépítése, új ismereteknek a megszerzése.

0: szívesen dolgoznak az állatok mellett, ők ott maradnak. Következő nehézség, és az az, hogy meg kell írni azt a dolgozatot. A dolgozat megírása egyre nehezebb, és a mesterséges intelligencia megjelenésével ez egy plusz nehézség olyan szempontból, hogy a mesterséges intelligenciát jól kell használni. A TDK-ban én azt gondolom, hogy egy nagy kihívás az, hogy a hallgatókat megtartsuk abban, hogy ők továbbra is gondolkodjanak, és vagy akár jó kérdést tegyenek fel, de a jó kérdés feltételéhez tulajdonképpen szükségük van egy alaptudásra. Tehát ennek az alaptudásnak biztosnak kell lenni, meg kell maradni a kíváncsiságnak, és akkor egyébként egy nagyon jó és nagyon innovatív gondolkodást tudnak magukévá tenni, ami szerintem egyébként a későbbi életükben is elhelyezkednek a munkahelyen, akkor gyakorlatilag a kutatásfejlesztés alapja az az, hogy jó kérdéseket tudjunk feltenni.
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Egyre többen szeretnének vegyszermentesen fenntartható módon kertészkedni, de nem mindig egyértelmű, hogy miként érdemes belevágni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egynapos biokert képzése ehhez nyújt segítséget. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudást is kapnak, miközben a leggyakoribb tévhiteket is tisztázzák. A témáról Bátori Gyöngyvér készített összefoglalót.
2: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem falai között már egészen kisgyermekkorban megjelenik a környezettudatos szemlélet. A kaposvári kampusz gyakorló óvodájában a gyermekek kertészkednek, sőt egy giliszta komposztáló segítségével azt is megtapasztalják, hogyan válhat a hulladék újra hasznos erőforrássá.
3: Szoktunk elültetni hagymát, meg borsót.
4: Szoktunk még gyümölcsöket is. Eplet, és vannak giliszták is.

0: mi ott leszoktuk fújni őket, hogy vízesek legyek, és szoktuk batni nekik zöldségeket.
1: A Matin felhalmozott elméleti és gyakorlati tudást most bárki megszerezheti, hiszen az egyetem biokert elnevezéssel felnőtt képzést kínál. A tanfolyam résztvevői megismerkedhetnek az ökológiai szemléletű kertművelés alapjaival. Pusztai Péter, a MATE agroökológiai és ökológiai gazdálkodási tanszék vezetője.
2: A kollégáink, akik ebben részt vesznek, azok maguk is jó részt termelők. Rendszeresen találkoztunk olyan kérdésekkel, amiket úgy gondoltunk, hogy érdemes lenne szervezett formában megosztani olyan akkor, akik inkább kiskerti, mint árutermelő gazdaság léptékben gondolkodnak. Semmiféle alapképzettséget nem igényel a dolog, tehát bárki, akinek kedve van, csatlakozhat hozzánk. Általában a biogazdálkodás alapelveiről, ami egy kiskertet érinthet, szoktunk bevezető alkalmat tartani, és mostani témáink között pedig a talajtakarás és gyomszabályozás lesz egy kiemelt fontosságú téma. Fogunk beszélni fajtaválasztásról, magfogásról, mindezt a kiskertben alkalmazható módszerekkel. Természetesen a növényvédelem is egy nagyon fontos témakör lesz, és a záró akkord idén ez a vetés-ültetés nyáron, a nyári kertészkedés, a másodvetések is ez a témakör lesz, amivel szeretnénk foglalkozni.
1: Mit visznek haza a résztvevők a gyakorlatból? Mi az, amit úgymond saját kézzel kipróbálhatnak?
2: A talajtakarás és gyomszabályozás témakörben például rendszeresen Budai Arborétumban szoktak gyomsétát tenni, és ott végignézik aktuálisan azokat az éppen megjelenő gyomnövényeket, amikkel mondjuk egy termesztés során számolni lehet, vagy kell, mennyire kell egyáltalán a velük való intenzív védekezéssel foglalkozni, vagy inkább megtűrni érdemes őket. Van az egyetem területén egy biokertünk, és megnézzük, hogy ott éppen mik azok a tevékenységek, műveletek, amiket már el lehet, vagy el kell végezni majd a közeljövőben, és közvetlenül a tanszékünk mellett pedig emelt ágyások vannak, és azoknak a bemutatása is. Illetve vannak egy négyzetméteres alapterületű szobában, lakásban elhelyezhető úgynevezett growboxaink, ezek világítással, szellőztetéssel kialakítható speciális terület, ahol kisméretű növények nevelése tökéletesen megvalósítható, akár palánta nevelésre, akár most éppen mini paradicsom termesztési kísérleti zajlik benne.
1: Van olyan interneten terjedő tanács, amit gyakran úgymond helyre kell tenni a képzés során?
2: Ez a papírban, tojástálcában való palánta nevelés kérdése, amit számos kísérletben megpróbáltak a kollégáim is reprodukálni, és mindig az jött ki, hogy nem hogy jó módszer, hanem még rontja is a palánta nevelés hatékonyságát, sőt már akár a csírázást is. Úgyhogy ez egyik leggyakrabban terjedő és a legkevésbé praktikus megoldás.
3: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Hallgató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Hosszú hétvége előtt járunk a Pünkösd okán. Az ünnepkör néprajzi érdekességeiről Farkas Gergő múzeumpedagógussal beszélgettünk.
2: Eleve egy egyházi ünnep, maga a név egyébként görög eredete van, és pont az azt jelenti, ami valójában idő a naptárban is bekövetkezik, hogy húsvéthoz képest 50 napra történet szerint Krisztus mennybe megy, és a Szentléleket küldi a vigasztalás a Jóisten, és ugye ennek az ünnepe gyakorlatilag az egyháznál a Pünkösd. Mellette meg májusnak a vége, ugye mozgó ünnep, ennek se fix a dátuma, de ez a május kicsit a június eleje is lehet néha, mégiscsak a természetnek egy olyan eseménye, amikor már így a szárba szökkenés, illetve bizonyos növényeknél mondjuk maga a kelés, a magnak az ilyenkorra összpontosult, és ez nagyon fontos volt mégis a természetben gazdálkodó embereknél, hogy ezeket azért megünnepelje. Szorosan összefüggött az egyházi élettel, magával akár a különböző áldáskérésekkel, a templomba járással, sőt, hát ugye ha csak Kárpát-medencei szinten nézzük, Pünköstkor a csíksomlyói búcsú az egyik legnagyobb egyház ünnep, ami Pünköshez kötődik. Hát ez régen ez meg volt ugyanígy Somogyba is. Nálunk itt van Andocs, egy hasonló elég komoly búcsújáróhely volt. Történetileg például a kalocsaiak jártak ide, illetve a katolikus közösségek a megyéből szintén elég komoly gyalogos zarándoklatokon vettek
1: részt. Ez ma mennyire működik?
2: Andocsnak azért még maradt mai napig egy kis közössége. Nyilván nem olyan volumenű, mint a csíksomlyói búcsú. Nem is lehet erre számítani, ezért ott nagyon sok minden kulturális esemény összekulminálódik arra az egy házi ünnepre. Kisebb is a templom, kisebb is a közösség, meg azért kikopott nagyon sok időre az emlékezetből a sajnos Andocs. Most kezdik föleleveníteni. Pünkösd egyébként egy olyan ünnep, amit azért annyira nincs benne a köztudatban, hogy ilyenkor mit is ünneplünk, mint a húsvétnál, ahol minden egyes háztartásnál azért megmaradtak azok a kis szokások, amik a család, még ha nem is vallásos, azt akkor is megünnepli. A Pünkösd az nagyon-nagyon az egyházhoz kapcsolódik most már, legalábbis a közösségi létnél. Egyes kis közösségeknél maradtak meg azok a régi parasztritusok is, ami egyébként maga, mint pünkösdi hagyomány büszkeségünk lehet. Mint az összes pünkösdi hagyományunknál egy ilyen felnőtti avatási rítus, vagy egy ilyen növekedő rítus az, ami látható és megfigyelhető.
1: Akkor a pünkösdi királyválasztás is végül is ilyen.
2: Ugye nem is csak pünkösdi király, hanem királynő is van mellette, hogy ez külön a lányoknál, külön a fiúknál megvolt, és mindegyiknél volt egyfajta beavatási szertartás, hogy fiúknál azért egyszerű volt az apropója, itt eleve a virtuskodás, a testben, szellemben, lélekben való növekedésnek az időszaka, és ez az összeforrott valahol a katonasággal. És főleg abban a korban, amikor ők már valóban a felnőtté válás, vagy felnőtt létbe való átlépéssel küzdöttek, és a tekintélyük forgott kockán, hogy kik lesznek ők az adott közösségen belül, ott például nagyon fontos volt az, hogy valóban ki lesz a bajnoka. Ilyenkor a legény közösségeken belül aki a nyertes volt, maga pünkösdi király, ugye rövid volt a királysága, vagy egy napig tartott, akár egy évig is, olyan tisztségeket viselhetett, amivel azért kiemelkedett a kortársai közül. Volt olyan hely, ahol például nagyon fontos volt az, hogy van-e boros pincé az adott családnak és a legénynek, mert hogy általában itt az összekötődik azért egy mulatozással, illetve itt is eltérések vannak vidékenként, valahol a pünkösdi király vendégeli meg a legénytársait, akiket legyőzött a virtuskodáskor, valahol meg ő mint nyertes, ő az, aki aznap ingyen iszik például a kocsmába. És egy kicsit egy tényleg, főleg a bálok kapcsán, egyéb közösségi események kapcsán ők előjáróvá léptek a közösségbe.
1: Akkor mi van a királynékkal? Azok is ingyen ihattak.
2: Ja, a lányoknak egy kicsit másról szól, gondolom, az egész rítus, ott a termékenységhez kötődik el. A legényeknél is, csak abban most így más, ez egy kicsit messzebbre vinne. A lányoknál, ami megmaradt Somogyban, az egy komoly agrármágia. Ugye minden falun az egyik legfontosabb dolog egy lány életében az volt, hogy mire férjhez megy, addigra előkészítse a kelengyét a családjával együtt. Ez sose egyéni dolog volt, itt ebben benne voltak a nagyszülők, a szülők egyáltalán, főleg az asszonynép, aki segített a feldolgozásba, magába a szövésbe is később. Ez attól függött, hogy milyen a kender termés. De ezt őrzi maga a név is, meg az egész szokás, a hozzákötődő dallamok és versek is, hogy cucorkázásnak nevezik itt a szokás Somogyba. Elvileg német ajkú településeknél működött legtovább. Az biztos, hogy a cucorka az annyit jelent, hogy kender gombóc, vagyis maga a kender szösz, amit felfontak, az, ahogy nyállal összekeverik, meg tudják gyúrni akár egy kis gombócnak, egy kis labdának, és ez a kis picike kis labdácska, ez a cucorka. És ez a játékban ez úgy valósul meg, hogy a lányok összeállnak, körülbelül olyan 14-15-16 éves lányok, ők menetben végigjárják a falut, és visznek magukkal mindig egy kisebb lányt. A kisebb az azért is, mert hogy ő még úgymond magjában van, ez a kicsi esik-e, aki nem kelt ki. Van, ahol kosárba ültetik, van, ahol csak vezetik, a lényeg, hogy mindig letakarják. A többi lány, mint szűzlány, úgymond fehérbe öltözik, és végigvezetik a falun, betérnek a házakhoz, ott énekelnek, eljátszák ezt a rítust, ahol gyakorlatilag ez a kis cucorka, ez a kicsi lány, ő ki kell. Vagy a kosárból kipattan, felfedi magát a kendő alól, vagy pedig a nagylányok emelik a magasba, és így köszöntik a házakat, és kívánnak nekik nem csak minden jót, hanem kimondottan a kender termésnek a növekedését.
1: Pünkösnek is vannak olyan ételei, hát nem olyan jellegzetesek, mint a húsvétnak, hanem amikhez esetleg hiedelmek kötődnek, a tojás rántotta állítólag. Ezt olvastam, hogy mágikus jelentéssel bír, illetve hát ugye a termékenységhez kapcsolódóan ez is
2: így megint a folytatása a húsvétnak, hogy a tojás visszakerül az asztalra, és már egy más minőségbe fehérje forrásként ott van. Az időjáráshoz kötődnek legtöbbször egyébként a hiedelmek, hogy valóban mindig próbálnak jósolni, varázsolni ebből.
1: Van még egy-két hiedelem, ami pünkösthöz köthető, a harmat esetében például.
2: Ugye a harmat az egy nagyon fontos tisztító eszköz. Ez nem csak a pünkös kapcsán van, hanem nagyon sok hiedelem történetnél, akár a boszorkányságon keresztül is megjelenik, hogy a harmatot azt szedték, és tisztításra, gyógyításra használták. A pünkösdi harmatra kimondottan azt mondják, hogy ha ebbe az ifjú lányok megfürdenek, megmosakodnak, akkor például nem lesznek szeplősek, nem lesznek eltérő világban, most már ez kevésbé fordul, kelések vagy pattanásos arc nem fordult el ilyenkor. Ez mint tiszta víznek, ami valamilyen szinten a májusi esőből származik, az égből jövő áldás, illetve a Szentlélek áldás, akkor ez így minősül át, és egy gyógyító erejű, tisztító anyag lesz belőle.
1: És ez meg egészen különleges, ha valaki pünköstkor születik.
2: Hát náluk meg ugyanez gyakorlatilag, hogy ott is a pünkösdi, a Szentlélek járja át magát, a gyermeket is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Újabb fordulatot vesz helytörténeti rovatunk. A mesélő továbbra is Májerné Bocska Ágnes, a házigazda pedig Róth Balázsi Hunor.
2: Kaposváron a köztudatban ott van a Kálvária, mint kifejezés, mint helyszín, de hogy ebből valójában hány is van a városban, erről picit később beszélünk. Először tisztázzuk, hogy ez a kifejezés mit akar.
3: A Kálvária kifejezés, ez a latin calva szóból származik, ami koponyát jelent, de tulajdonképpen arról a magaslatról, hegyről beszélünk, ami a keresztáldozatnak a helye volt Jeruzsálem falain belül. Tehát a Kálvária Jézus idejében a kivégzéseknek a helye volt, a helyszíne, ide ásták be a keresztet, aminek a viszintes szárára felhúzták a halálra ítélteket. Tehát egyrészt a dombról beszélünk, igen, ahol a keresztáldozat volt, másrészt pedig a szabadban fel vannak állítva a stációk.
2: Igen.
3: Ez a Kálvária,
2: hát a maga,
3: amikor szabadban értem. Maga ja. A Kálvária, ahol a 14 stációt felállították, tehát képeken, domborműveken bemutatjuk Jézus útját.
2: Így van.
3: Az a Kálvária, ugye, ahol vonulunk. Tehát azt az utat mutatja be Poncius Pilátus házától a megfeszítés helyszínéig, ez a Via Dolorosa, Róza, hol oszlopokon, kis kápolnákon, kereszteken képekkel jelölik magát a Jézus.
2: Igen, tehát minden római katolikus templomban ki vannak téve ezek a stációk.
3: Úgy van.
2: És akkor lényegében a kaposvári Kálvária az miről kapta ezt az elnevezését, vagy hogyan kapcsolódik ehhez a Jézus körüli történethez?
3: Tehát Kaposváron kettő Kálvária van, az egyiket Toponáron találjuk, az egyik Kálváriát, a másikat pedig a Donnerben találjuk, tehát ennek ez a különlegessége, hogy nálunk kettő is található, és mind a kettőnek a történetét azt remélem, hogy meg fogjuk beszélni.
2: Na, hát én is remélem. Melyikkel kezdjük, kedves Ági? Melyikkel Toponárra ugrunk ki? Hát akkor menjünk Toponárra, és akkor bejövünk majd a Donnerbe.
3: Jó. A Toponárnál azt mindenképpen szeretném előre bocsátani, hogy ha az 1700-as években egy kicsit visszanyúlunk, az 1700-as évek elején, akkor a mai település helyén még csak egy pusztát találunk, és ezt a pusztát Rácz-sziget néven emlegetik. De az 1701-es, tehát rögtön ott a század elején vagyunk, feljegyzés szerint Kaposvár közelében már van egy elpusztult falu, amelyet Csányi Bernát kapitányhoz rendelnek, és ez a falu Toponár puszta néven ismert, tehát az 1700 évek elején vagyunk, és rögtön akkor a Festetics család birtokába kerül.
2: 1703-at mondtál, Ági?
3: Igen.
2: Ez lényegében nagyon közel volt ahhoz az időponthoz, ha jól emlékszem, amikor az Eszterházi hercegünk és a kilenc család ugye bejelentette, hogy aki Kaposvárra jön és elkezd dolgozni, mai szóval élve céget alapít, és itt elkezd építkezni, letelepedik, két évre, emlékeim szerint adómentességet élvez, ugye?
3: Három évre.
2: Ez erre a kis településre is kihatott, hogyha már ilyen közel vagyunk időben, dátumilag?
3: Igen, nagyon érdekes, amire rákérdeztél, hogy ne hatott volna ki, mert képzeld el, hogy pont ebben az évben, amikor Kaposvár megkapja az Eszterháziaktól a letelepedési engedélyt, akkor már Toponárt, tehát ezt a Toponár pusztát már jobbágy faluként emlegetik, és 16 adózó háztartással rendelkező család él.
2: Tehát már volt 16 adózó,
3: így van,
2: értem.
3: Így van. Ez akkora lendületet adott ennek a településnek, mint hogy mindig elmondom, hogy a Kaposvár viszonylatában is a következő 30 év után megyeszékhelyé tudtunk válni, de ha most Toponárra viszonyítjuk ezt a következő 30 évet, akkor oda jutunk, hogy lassan, 30-50 év múlva már közel 1000 fő él Toponáron. Tehát szenzációs a növekedés. Most ebben nyilván a Festetics családnak is nagyon nagy szerepe volt már az itteni Festetics családnak, tehát akik itt éltek, mert 1720 körül ők jobbágyokat telepítettek le ide, Pozsonyból, Nyitráról érkeztek jobbágy családok. Úgyhogy ez például abban is meglátszik, hogy a magyar mellett nyilván tótul beszéltek ezek az emberek, aztán idővel egyre jobban elmagyarosodtak, ez természetes velejárója volt a dolgoknak. Tehát minden esetre oda jutunk, hogy amikor népszámlálás van újra az 1700-as évek, mondjuk a 80-as időszakában, akkor már közel 1000 ember él Toponár településem.
2: A mai adásban ennyi fért, de legközelebb majd Májerné Bocska Ágnessel innen folytatjuk Toponár történetét, és hamarosan a toponári kálváriát is megismerhetik a hallgatók. Köszönöm, Ági, várlak legközelebb is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd.

0: Bemutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A migráció lehet jó is, ha jogilag megfelelően van szabályozva, például munkaügyi szempontból, mondta rádiónkban Szájfó Omár, az MCC Migrációkutató Intézetének kutatási vezetője. Az érem másik oldaláról és a hatályos uniós szabályozásról mai műsorunkban kérdezi a szakember Szekeres Marnó Alán.
2: Említette, hogy Európa sok tekintetben szigorított és a magyar recept felé indult el, de hát látjuk, hogy ez még például az ilyen családegyesítési programok kapcsán messze van attól, amit Magyarország szigorú feltételekként felállított vagy meghatározott. Mégis a migrációs paktum az fenyeget azzal tulajdonképpen, hogy az Európába beáramlott migránsokat szétosztják a tagállamok között. A magyar kormány jelenlegi álláspontja szerint teljesen egyértelműen elutasítják ezt. Most egy választás előtt állunk, tehát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy nyár elején még ez lesz-e a magyar vezérel, vagy pedig változik. Ha változna, és a migrációs paktum kapcsán Magyarországon is megjelennének a migránsok, annak lehet-e olyan következménye, mint amit most Európában látunk? Lehet-e olyan tömeges migráció onnantól fogva Magyarországon, illetve az hogyan hatna a mindennapokra?
3: Hát itt alapvetően egy kvóta az, amit megszabtak. Magyarország a kvótából aránytalanul nagy részt vesz ki, vagy kényszerítenének rá, azért, mert Magyarország nem célpont, ahogy ezt ön is mondta, illetve mert Magyarország túl jól végzi el a házi feladatát, tehát csak a tavalyi évben 11.600 embert fordítottak vissza a határról. Illetve van egy politikai vetülete is a dolognak. Tavaly december 8-án az Európai Bizottság 3 kategóriát állapított meg azok számára, akik kimaradnak a migrációs paktumnak a szolidaritási mechanizmusából, tehát akiknek nem kell befogadniuk embert, és akiknek nem kell kompenzálniuk, hogyha nem akarják befogadni. Az egyik kategóriában vannak a migrációs frontországok, Görögország, a mediterrán országok általában, Olaszország, Spanyolország, ami tiszta sor és teljesen jogos, miért nem maradnának ki, hát persze ők vannak most a fronton. A másik kategóriában azok az országok tartoznak, ahol migrációs veszélyhelyzet áll fent, Németország, Franciaország, Hollandia, Skandinávia, ami valóban célpont a migránsok számára. Érthető, persze miért vennének be még több embert, amikor ők éppen szabadulni akarnak tőlük. A harmadik kategória azonban meglehetősen problematikus, különösen Magyarország szempontjából. A harmadik kategóriába tartoznak azok az országok, akik azért nem kötelező számukra részt venni ebben a mechanizmusban, mert bármikor fennállhat a migrációs vészhelyzet. Ide tartozik Csehország, Észtország, de Magyarország nem. Az előbb elhangzott, hogy Magyarország 11.600 ember fordított vissza, tavaly Csehország csak 8.000-et, Észtország 25-öt. Mégis Észtország mentesül, Magyarország nem. Tehát ezt nehéz nem politikai nyomásgyakorlásként értékelni az Európai Unió részéről. De ami a kérdését illeti, hogy ha megérkeznének Magyarországra migránsok, akkor mi lenne? Hát szükségszerűen lennének olyan városrészek, ahol letelepednének, ahol jól éreznék magukat, amennyiben a magyar kormány lehetővé tenné a családegyesítést, vagy későbbiekben bármilyen könnyítés jönne, akkor szükségszerűen felduzzadnának ezek a közösségek. És egyébként a másik probléma, hogy nem feltétlenül az első generációval van probléma, tehát én is ismerek ilyen 2015 óta itt élő szíriait, aki gyakorlatilag egész nap futárkodik, és így kidolgozza tényleg a lelkét is, és örül, hogy egyáltalán itt van. Nem is vele van a baj, hanem mondjuk, amint a Nyugat-Európában is nagyon sokszor a másod-harmad generációval, ahol identitásválság merül fel, elidegenedés a többségi társadalomtól, és ennek számos velejárója.
2: Alice Weidel most nincs kormányzati pozícióban Németországban, és nem is tudjuk, hogy valaha lesz-e. Ugye ő a német AfD pártnak az elnöke, viszont említette azt, hogy ha ő kormányra kerülne, akkor Németország legnagyobb kitelepítési programját indítaná el. Reális-e az a vállalás, vagy az a mondás, vagy elképzelés, hogy azokat, akiket Németország, vagy akár Nyugat-Európa, bármelyik ország az elmúlt 10-12 évben beengedett, hogy azokat valaha kiutasítaná az országból? van-e ennek bármiféle realitása?
3: Minden országban más a helyzet, és nagyon sokféle státusza lehet a bevándorlóknak. Hogy Alice Weidelnek a vállalása mennyire teljesíthető, két helyeim vannak, azért Németországban mégiscsak működik egy alkotmánybíróság, meg vannak fékek és egyensúlyok éppen a második világháborús múlt miatt, de az is látszik, hogy Németországban azért változnak a szelek. Tehát az elmúlt bő pár évben azért születtek olyan politikai döntések, már a szocialista koalíciótól is, meg szocialista kancellár részéről is, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Tehát gondoljunk arra, hogy most Németországban igaz, hogy egyelőre még csak a dzsihadista támadások kitervelői, de emberektől el lehet venni a német állampolgárságot. Tehát ez egy tabu, ilyen nem volt korábban. Gondoljunk arra, hogy Németország Afganisztánba deportál. Igaz, hogy még csak afgán bűnnel követőket, de gyakorlatilag precedens teremtett. És itt egyébként visszautalhatunk arra, hogy Magyarországnak igaza lett, és a magyar terminust azt még szigorúbban alkalmazzák most már. Tehát Magyarország azt mondta, hogy van a harmadik biztonságos ország, ahonnan aki érkezik, az nem tekinthető menekültnek, és hogy ahol vissza lehet küldeni ezt az embert. Az EU most azt mondja, hogy olyan ország is lehet harmadik biztonságos ország, ahol soha nem járt még ez a menekült. Tehát tegyük fel, ha Németország megállapodik Mongóliával, akkor gond nélkül oda küldhet egy tunéziait, hogyha a Tunézia nem akarja visszafogadni. Tehát vannak változások egyébként Németországon belül is, de egyszerre nem lesz minden megoldva. Hogyha most Németországon belül csak a szíriaiakat vesszük alapul, Németországban 975 ezer szíriai él. Ebből 160 ezeren már állampolgárságot kaptak. Ők valószínűleg soha nem fognak hazatérni. Ha csak nem veszik el az állampolgárságukat, de ez azért az már egy más Németország lenne. Ezen kívül van még 320 ezer olyan szíriai, aki úton van valamilyen módon a állampolgárság szerzés felé, tehát fix tartózkodással rendelkezik. Valószínűleg ők is maradni fognak, már csak azért is, mert ők azért is lehetnek ilyen jogi státuszban, mert jellemzően magas körükben a foglalkoztatottság, és már önellátónak számítanak gazdaságilag, és Németországnak szükség van a dolgozókra. Tehát ők valószínűleg maradni fognak. De ott van 330 ezer ember, aki körében nagyon rossz a foglalkoztatottsági ráta, kevesebb, mint 50%-os, akiknek csak két évre szóló engedélyük van a tartózkodásra, amit most, hogy Szíria biztonságos országnak minősül már Németország szempontjából. Kérdés, hogy ezt meg fogják-e hosszabbítani nekik? Valószínűleg nem. És ha nincs lehetőségük, akkor szükségszerűen haza kell, hogy térjenek. Itt az a kérdés, hogy a küldő ország, vagy honnan származnak, együttműködik-e. Azért Európa nagyon sokat veszített a fényéből, a befolyásából, de gazdaságilag még mindig meghatározó. Tehát ha Európa, ahogy egyébként egyre inkább gyakorlattá válik, a fejlesztési segélyek kiutalását a különböző észak-afrikai közel-keleti országokhoz a migrációs együttműködéshez köti, akkor ez kivitelezhető. Németország egyébként még egy istenes helyzetben van, mert itt van Franciaország, ahol 700 ezer és 1 millió közöttire tehető azonnaknak a száma, akiknek el kellene hagyniuk Franciaországot, de nem tudják róluk a hatóságok, hogy hol vannak. Eltűntek. Valahol ott vannak az utcákon. Ez egy nehéz ez a kérdés.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió. Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Zárul beszélgetés sorozatunk Szájfó Omár migrációkutatóval, akit a közel-keleti helyzetről is megkérdezett Szekeres Marnó Alán.
2: Ön Irán szakértő is, ezért kérném, hogy beszéljünk arról is, ami most Iránban zajlik, illetve arról az aspektusáról is, hogy az amerikai támadás, illetve az Iránban lévő bizonytalan politikai és gazdasági helyzet onnan is megindíthat egy migrációs hullámot. Ha ez bekövetkezne, az miben különbözne mondjuk a 2015-ös szíriai migrációs hullámhoz képest?
3: Itt nem egy rövid idő alatt lezajló exoduszra kell gondolni. Tehát Iránban azért jellemzően nem éri támadás a civil infrastruktúrákat, persze van ilyen sajnálatos eset, de jellemzően nem ezek a célpontok, hanem ami kockázatot okoz, az a gazdasági helyzet. Persze az is, hogyha mondjuk tegyük fel, 10 milliós Iránnak szétbombázzák a vízellátását, akkor az a 10 millió jó ember bajba kerül, aki ott él, és valahova menniük kell, mert vízhez kell jutniuk. Tehát biztos, hogy akkor az országon belül fognak máshol vándorolni, ezzel megnő a nyomás, helyi konfliktusok alakulnak ki, feszültségek, ami inspirálja az embereket a távozásra. Azért a világban 2024-25-ös adatai szerint 28-30 millió olyan iráni volt, akinek a megélhetése veszélyben volt. Az ő számuk a háborúval csak nőni fog. Ők jellemzően az a lecsúszó középosztály, mert mindig egyébként a középosztály az, aki legkönnyebben elvándorol, nem a legszegényebb rétegek, mert nekik se lehetőségük, se affinitásuk, se tudástőkéjük nincs ehhez. Itt a középosztály az, aki leginkább ki van téve, vagy aki leginkább hajlamos elvándorolni. Ez most 30 millió ember gyakorlatilag Iránon belül. A konfliktus, ha véget is ér, a gazdasági helyzet alig ha fog stabilizálódni, hiszen a levegőből nem lehet rendszert váltani, a szankciók valószínűleg életben maradnak, és lesz az elkövetkező években 30 millió ember, akinek folyamatosan romlik a megélhetése. Ez az egyik része. A másik az, hogy Iránon belül van hivatalosan 900 ezer afgán menekült, de még pluszban ehhez 2 millió ott van nem hivatalosan. Maximális becslések szerint 4,5 millió afgán van Iránban. 2024-ben 750 ezer afgán toloncoltak ki az iráni hatóságok, vagy vittek haza Afganisztánba. Most az iráni hatóságoknak más problémájuk van, tehát most nem ellenőrzi senki, nem fogdos se össze senki ezeket az embereket, és hát itt jön a nehéz helyzet, hogy Törökország nyomás alá kerülhet. Tehát Törökország már így is egy több mint 300 kilométeres kerítést húzott fel az Iránnal való közös határszakaszán. Törökország bebizonyította a Szíria kapcsán, hogy meg tudja védeni az ilyen kerítését, de ez sokba fog kerülni az Európai Uniónak anyagilag.
2: Az ön személyes álláspontja szerint hol húzódik a határ a humanitárius szempontok és a biztonságpolitikai érdekek között?
3: A helyzet az, hogy nekem nincs felhatalmazásom, vagy nem moralizálni ebben a kérdésben, ezért az európai gyakorlatról tudok beszélni. Az európai országok továbbra is alapvetően humanitárius szuperhatalmaknak pozícionálják magukat, de egyre inkább valójában felmondják ezeket a tabukat, amiket korábban ők maguknak állítottak fel. Azt látjuk, hogy az arab tavasz idején jellemző demokrácia iránti lelkesedés megszűnt, tehát gyakorlatilag az észak-afrikai országoknál elfogadja Európa, hogy itt diktatúrák alakulnak ki, amelyek sokkal keményebben fogják a gyeplőt, mint az elődeik, és amelyek a saját eszközeikkel fellépnek azok ellen, akik szeretnének Európába jönni. Mert egyszerűen szerződés kötött Olaszország Tunéziával, Olaszország Líbiával, Málta Líbiának a keleti részével. Tehát innentől kezdve ezek az országok úgy oldják meg ezteket a kérdéseket, ahogy ők jónak látják, és ez általában nem túl EU-konform módszer. Tehát Tunéziában nem precedens nélküli, hogy összefogdossák az embereket, a szubszaharaiakat, és a sivatag közepére viszik őket, és ott hagyják. Csak Európa nem kritizálja, mert egyszerűen tudják, hogy az ő piszkos munkájukat végzik el, és ha nagyon csúnya és cinikus akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy könnyebb az európai vezetőknek, hogyha ezt a Szaharában intézik el, mint hogyha a földközi tengernek az északi részén, pláne hogyha az egyik európai nagyvárosban.
2: Végezetül ön szerint mi a legnagyobb félreértés ma a migrációval kapcsolatban, amit a közbeszédben tapasztal?
3: Igazából félreértés van rengeteg, de én azt látom, hogy egyre realistább az európai megközelítés, és azt látom, hogy azon országokban, ahol ténylegesen húsba vágó kérdés a migráció, nagyon kevés politikai erő van, amely nem a szigorítás pártján áll, egyszerűen azért, mert a politikusok szeretik, hogyha őket újra megszavazzák, és szükségszerűen azért, azért, hogy ezt megkapják, ezért átvesznek bizonyos narratívákat azoktól az erőktől, amelyeket korábban szélsőségesnek minősítettek. Tehát Németországban gyakorlatilag azt látjuk, hogy az AfD különböző terveit átveszi a CDU, Svédországban azt látjuk, hogy a svéd demokraták, amely markánsan jobboldali múlttal rendelkezik, kívülről támogatja a kormánykoalíciót, és jelentősen szigorodott már a migrációs politika. Tehát én azt gondolom, hogy Európa lassan így kezd felébredni, csak az kérdés, hogy milyen áron, és hogy nem lett volna talán egyszerűbb ez hamarabb.
2: Kedves hallgatók, Szájfó Omár kutatásvezetővel a migráció aktuális kérdéseiről, valamint az iráni helyzet lehetséges következményeiről beszélgettünk. Vendégünknek köszönöm szépen a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a figyelmet.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Műsorunk a végéhez ért, a következő jövő kedden este 7 órakor lesz majd, ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomost.hu e-mail címre. A lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a téma javaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében, Györfi Bettát hallották, további szép estét kívánok!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: 91.2. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Folytatódik a városrehabilitációs program. Tovább folytatódik a Honvéd utcai és a nemzetőrsori tömbelsők rehabilitációja. Újabb fejlesztéseket valósítanak meg Kaposvár északnyugati városrészében. Erről a Rádió Mostnak adott interjúban számolt be Szita Károly. A polgármester elmondta, hogy két ütemben tervezik megvalósítani a beruházásokat. Az első szakaszra 523 millió forintot fordítanak. Ebből az elhagyott, lepusztult Dózsa edzőcsarnok környéke újulhat meg. A területen fitnessparkot építenek, bővítik a parkolóhelyek számát, megoldják a csapadékvíz elvezetést, új burkolatok készülnek, valamint megújul a játszótér is. A környéken élők megnyugtatására a településvezető hangsúlyozta, nem fogják elbontani a környéken álló garázsokat. Szita Károly emlékeztetett arra is, hogy az északnyugati városrész Kaposvár egyik legrégebbi és legsűrűbben lakott területe, ahol az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult, megújult a sávház és környezete, felújították a Petőfi könyvtárat, három óvodát korszerűsítettek, valamint rendezték a Spár előtti közterületet is. Megtartotta első állománygyűlését a minisztérium. Kulcsfontosságú feladatnak nevezte az önkormányzatok autonómiájának visszaállítását, a működő közigazgatást és a valódi vidékfejlesztést Lőrinc Viktória. Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be a Vidék és Területfejlesztési Minisztérium első állománygyűléséről. Azt írta, a feladatok teljesítésében mindenki szaktudására szükség van, munkatársaitól pedig kiszámítható, stabil és szakmai alapokon nyugvó munkát kér. A Tiszapárt politikusa hozzátette, emberséges és működő Magyarország, nem létezik emberséges és működő vidék, közigazgatás és önkormányzatiság nélkül. Évfordulót ünnepelnek a somogyi építészek. Kerek évfordulót ünnepelnek idén a somogyi építészek. A 30 éves jubileum alkalmából

0: János építész. A taggyűlést szakmai továbbképzés követte, ezen a Somogyvár megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi főosztályának szakértői tartottak tájékoztatót az aktuális építési jogszabályokról. Az esemény zárásaként átadták a Lamping József diplomadíjat, valamint a Somogyi Építészek Kamarájának 2026-os építészeti díját is. Megdőlt a rekord a borversenyen. Nevezési rekordot döntött az idei Somogyi borverseny, erről számolt be a közösségi oldalán csütörtökön Bíró Norbert, a Somogyvár megyei önkormányzat elnöke. A somogyi borászok és hobbi borászok 16. alkalommal megrendezett nyílt borversenyén, Szőlősgyörökön csaknem 160 tétel vesz részt. A versenyre azok a kistermelők és bortermelők jelentkezhetnek, akik Somogyban termett szőlőből készítenek bort. Nevezni fehér, rozé és vörös borokkal lehetett. Érdekesség, hogy a tételek közül 16 Szőlősgyörök testvértelepüléséről, a horvátországi Kaptolból érkezett. A posztban Bíró Norbert megjegyezte, hogy az érdeklődők nagy száma azt mutatja, hogy él és virágzik a somogyi szőlő és borkultúra. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését június 12-én tartják Szőlősgyörökön. Taggyűlést tart a baráti kör. Bárki részt vehet azon a taggyűlésen, amit vasárnap tart a Kaposvári Rákóczi FC baráti köre. Az Egyesület a Facebookon jelezte, hogy most vasárnap a Dombóvár elleni meccset megelőzően 15 óra 30 perctől hívnak össze megbeszélést. A Rákóczi Stadion médiatermében tartandó taggyűlésre a meglévő és leendő tagok mellett várnak minden érdeklődőt és szurkolót. Erdőjárók figyelem! Ideiglenes útlezárásokra hívta fel az erdőjárók figyelmét a napokban a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság közleménye szerint teljes útzár van érvényben a Hotel Kardosfa Zselickisfalut szakaszon útfelújítás miatt, ezért reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet arra közlekedni. A közleményben hozzátették, hogy a munkálatok előrehaladásával változhat a forgalomkorlátozás helyszíne, erről a SEFAG folyamatos tájékoztatást ad a honlapján. A Zselici Csillagpark csillagvizsgálója, a Hotel Kardosfa és a Ropoi pihenőhely továbbra is a 67-es út felől közelíthetők meg. A munkálatok várhatóan június közepéig tartanak majd. Tovább járnak a balatoni kompok. Mától már késő estig közlekednek a kompok a Balatonon. A Bahart tájékoztatása szerint május 22-től június 18-áig az előszezoni menetrend szerint közlekednek a járatok, ami azt jelenti, hogy Szántódról reggel 7 és este 10 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8-tól 22 óra 15 percig lehet visszahajózni Somogyvár megyébe. A kompok minden nap 30 percenként indulnak. A hajózási társaság a közleményben hozzáteszi, hogy a forgalmasabb időszakokban a menetrend felfüggesztésével sűrítik járataikat, így biztosítva, hogy mindenki a lehető legrövidebb időn belül elérje a túlpartot. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Az élvonalban marad a KVK. Ellenfeleik szerint is megérdemelten nyert a KVK, ezzel kivívta, hogy jövőre is az élvonalban maradjon. A kaposvári pólósok házigazdaként 16-14 arányban bizonyultak jobbnak a Szentes ellen. A férfi vízilabda OB egy alsóházának csütörtöki mérkőzésén Berta József 5 góllal járult hozzá a hazai sikerhez. Surányi László vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón azt mondta, játékosai végig higgadtak, türelmesek maradtak, a közönség pedig igazi csapatjátékot láthatott. Az idei szezonban még 2 mérkőzés vár a pólósokra, a KVK azonban a csütörtöki győzelemmel már bebiztosította a bennmaradást az élvonalban. Folytatódik a bronz párharc. A bronzéremért folytatódik a párharc holnap Pakson. A Kométa KVG Kaposvári KK immár 4. alkalommal csap össze a helyiek csapatával. A hazai kosárlabdabajnokság 3. helyéért folyó mérkőzés sorozatban legutóbb szerdán állt ki egymás ellen a két gárda, azt a mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. A 3 győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha nyernek a holnapi paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság 3. helyezettje.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban is folytatódik a derült, száraz idő, csapadék nem valószínű, többfelé élénk, helyenként erős széllökések lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 13 fok körül várható, holnap pedig 26 fok.

0: napokig melegszik a levegő. A következő napokban fokozatosan emelkednek a nappali maximumok, kedden már akár 30-32 fokos csúcshőmérséklet sem kizárt.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
3: You ready? Let's do it.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Az önkormányzatok autonómiájának visszaállítása, működő közigazgatás és a valódi vidékfejlesztés. Ezeket nevezte meg elsődleges feladatokként Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium első állománygyűlésén. Lőrinc Viktória a közösségi oldalán azt írta, a feladatok teljesítésében mindenki szaktudására szükség van, munkatársaitól pedig kiszámítható, stabil és szakmai alapokon nyugvó munkát kér. A politikus hozzátette, emberséges és működő Magyarország nem létezik, emberséges és működő vidék, közigazgatás és önkormányzatiság nélkül. Minden eddiginél több nevezés érkezett az idei Somogyi borversenyre, számolt be róla Bíró Norbert, a Somogyvár megyei önkormányzat elnöke a közösségi oldalán csütörtökön. A somogyi borászok és hobbi borászok 16. alkalommal megrendezett nyílt borversenyén Szőlősgyörökön csaknem 160 tétel vesz részt, nevezni fehér, rozé és vörös borokkal lehetett. A posztban Bíró Norbert megjegyezte, hogy az érdeklődők nagy száma azt mutatja, hogy él és virágzik a somogyi szőlő és borkultúra. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését június 12-én tartják Szőlősgyörökön. Taggyűlésre hívja a csapat szurkolóit a kaposvári Rákóczi baráti köre. Az egyesület a Facebookon jelezte, hogy vasárnap a Dombóvár elleni meccset megelőzően tartanak megbeszélést 15 óra 30 perctől. A taggyűlést a Rákóczi stadion média termében rendezik, és a meglévő, illetve a leendő tagok mellett minden érdeklődőt és szurkolót várnak. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítják azt a 18 milliárd forintot, amit a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására irányoztak elő, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. A tárcavezető azt írta, meggyőződése, hogy a Magyar Honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát. Hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy javaslatot tegyenek az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Nőtt az EU népessége, de továbbra is több a halálozások, mint a születések száma, derült ki az EU statisztikai hivatalának csütörtökön közzétett demográfiai felméréséből. Azt írták, hogy az Európai Unió népessége 2025 elején elérte a 451 millió főt, ami mintegy 1 millióval több az egy évvel korábbinál, ugyanakkor az unió társadalma tovább öregszik, a természetes népességfogyás pedig tartós maradt. A tagállamok közül a legnagyobb arányú növekedést Luxemburgban, Máltán, Cipruson és Írországban mérték,

0: kátyú az úton, az is én vagyok. Ki is kerül ez, de akkor is ott maradok. Néha betemet az eső, ahogy halad el. Nincs az az anyag, ami előnyösen takar el.
1: Voltam én mindennek a legalján, most meg a tetején is unom már. Néha törmelékként lebegek, semmi klisé, semmi közhelyek.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Taggyűlést és kiállítás megnyitót tartott a Somogyi Építészek Kamarája. Az idén kerek évfordulót ünneplő szervezet a közösségi oldalán tett közzé beszámolót. Azt írták, a rendezvényen felidézték Somogy elmúlt 30 évének építészetét, amit a kiállításon mintegy 75 tabló segítségével jelenítenek meg. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, elnöki dicséretet kapott Kulcsár Barbara, rajta kívül elnöki oklevelet, valamint tiszteletbeli elnökségi tag címet vehetett át Ripszám János építész. A taggyűlést szakmai továbbképzés követte, emellett átadták a Lamping József diplomadíjat, valamint a Somogyi Építészek Kamarájának 2026-os építészeti díját is. Teljes útzár nehezíti a közlekedést a Zselici erdőben, erre hívja fel az erdőjárók figyelmét a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság közleménye szerint a Hotel Kardosfa Zselic-Kisfalut szakaszon útfelújítás zajlik, emiatt reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet arra közlekedni. A közleményben hozzátették, hogy a munkálatok előrehaladásával változhat a forgalomkorlátozás helyszíne, erről a SEFAG folyamatos tájékoztatást ad a honlapján. A Zselici Csillagpark csillagvizsgálója, a Hotel Kardosfa és a Ropoi pihenőhely továbbra is a 67-es út felől közelíthetők meg. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota a honlapján péntek reggel. 11 dokumentumot tettek közzé. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában, köztük a Sándor Palota által készített összefoglalót is. Ebben az áll, hogy az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, de csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 13, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Elismerte kiemelkedő munkát végző dolgozóit a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a szakdolgozók az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepségen vehettek át kitüntetéseket. Dr. Incefi István főigazgató és dr. Híra Eszter ápolási igazgató adták át a Kaposi Mór emléklapot, díjazták az év szakdolgozóit, az év tanulóját és főigazgatói dicséreteket is kiosztottak. Az idei esztendő kollektívájának járó oklevelet a sürgősségi betegellátó centrum munkatársai vehették át. A jövő hétvégén tartják a Somogy vármegyei vadásznapot. A rendezvénynek ezúttal Kaszó ad otthont. A május 30-ai esemény vadászkürtös üdvözléssel kezdődik, majd fogadalmat tesznek az ifjú vadászok. Lesz íjászat és csikós bemutató, de solymász és vadászkutya bemutatót is tartanak. Az ingyenes rendezvényen táncos és zenés produkciók, főzőverseny, kiállítás, kézműves foglalkozás és az elmaradhatatlan kisvasutazás is várja az érdeklődőket. Változott a kompmenetrend a Balatonon. A Bahart tájékoztatása szerint péntektől késő estig közlekednek a járatok. Ez azt jelenti, hogy Szántódról reggel 7 és este 10 óra között indulnak a kompok, Tihanyból pedig reggel 4:08-tól 22 óra 15 percig lehet visszahajózni a déli partra. A kompok minden nap 30 percenként indulnak. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök csütörtökön a Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írta, a 2025 márciusában indult programsorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Hozzátette, hogy a május 30-ai sétán a résztvevők különleges fejezeteket is hallhatnak a palota történetéből.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék azonban nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 13, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: fele. Ettől visszahoznak utcák és közterek, mindenki pörögi, a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kaposvár első fitness parkja épül fel a Dózsa edzőcsarnok helyén, jelentette be a közösségi oldalán Szita Károly. Kaposvár polgármestere beszámolt arról, hogy hamarosan kiírják a pályázatot, és a tervek szerint őszre már a kivitelezőt is kiválasztják. A környék megújítására közel 500 millió forintot szánnak, ebből megépül a fitness park, új parkolókat alakítanak ki, és megújítják a játszóteret is. A bejegyzésben a településvezető közölte, a környék vízelvezetéséről is gondoskodnak, olyan burkolatokkal látják el a területet, amik áteresztik a csapadékot. Gyerekprogramok, bábelőadás, bohóc műsor, zene és tánc várják a családokat vasárnap a Desedató partján. A Desedai Családi Nap szervezői azzal a céllal tartják meg a rendezvényt, hogy kicsik és nagyok egy helyen találják meg a kikapcsolódást, a finom ételeket és a közös élményeket. A Desedai Családi Nap délelőtt 11 órakor kezdődik, a programok pedig 16 óráig tartanak majd. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban. A terrakottából készült görög színházi maszk fejet a Dubrovniki Múzeum régészei találták, és időszámításunk előtt a 4.-3. századra datálják. A feltárások során számos más görög eredetű edényt és borfogyasztáshoz kapcsolódó tárgyat is felleltek. Híreink végén pedig sport. Ma folytatódik a bronzpárharc, a Kométa KVG Kaposvári KK immár 4. alkalommal csap össze a Paks csapatával. A hazai kosárlabdabajnokság 3. helyéért folyó mérkőzés sorozatban legutóbb szerdán állt ki egymás ellen a két gárda, azt a mérkőzést 85-83 arányban a kaposváriak nyerték. A 3 győzelemig tartó párharc összesítésében a Kométa KVG 2-1 arányban vezet, így ha nyernek a mai paksi meccsen, akkor a kaposvári csapat lesz a bajnokság 3. helyezettje.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék azonban nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalban 13, délután pedig 26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat,

0: 91.2 Rádió most.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a
2: Gidák.
1: Hallgassátok a Rádió mostot. Sikedám! Együtt kell.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Minden eddiginél több nevezés érkezett az idei Somogyi borversenyre, számolt be róla Bíró Norbert, a Somogyvár megyei önkormányzat elnöke a közösségi oldalán csütörtökön. A Somogyi borászok és hobbi borászok 16. alkalommal megrendezett nyílt borversenyén Szőlősgyörökön csaknem 160 tétel vesz részt, nevezni fehér, rozé és vörös borokkal lehetett. A posztban Bíró Norbert megjegyezte, hogy az érdeklődők nagy száma azt mutatja, hogy él és virágzik a somogyi szőlő- és borkultúra. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését június 12-én tartják Szőlősgyörökön. Az önkormányzatok autonómiájának visszaállítása, működő közigazgatás és a valódi vidékfejlesztés, ezeket nevezte meg elsődleges feladatokként Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium első állománygyűlésén. Lőrinc Viktória a közösségi oldalán azt írta, a feladatok teljesítésében mindenki szaktudására szükség van, munkatársaitól pedig kiszámítható, stabil és szakmai alapokon nyugvó munkát kér. A politikus hozzátette, emberséges és működő Magyarország nem létezik, emberséges és működő vidék, közigazgatás és önkormányzatiság nélkül. A visegrádi országokban közösek a vasutat érintő kihívások, de egyúttal mindenkinek ugyanaz a célja is, olyan